0: Előadás a Néphagyomány zenészmesterei sorozat egyik darabja. Az Új Pátria, Jövőnk öröksége 50 lemezes sorozat 46. albuma mutatja be a Barkóság népzenéjét Heves megyéből, a Tarna Leleszi zenekar repertoárján keresztül. E falu a Barkóság egyik települése, mely néprajzi kistáj Gömör, Nógrád, Borsod és Heves megye határvidékén található. A Sajótól délnyugatra az Agyva forrás vidékéig, a Rima, a Hagony és a Hódos patakok mentén, illetve ezek közvetlen környékén. A népcsoport elnevezését, mint oly gyakran, először gúny névként használták, amivel később maguk a barkók is azonosultak. Mivel a rimavölgyi földművelésből és nagyállattartásból élő református magyarok szemében az erdei állattartó római katolikus népesség egyet jelent a barkóval, a megnevezést egyre nagyobb körzetben honosították meg, és így módon maga a népnév fokozatosan terjedt ki egyre nagyobb területre. A szűk völgyekben megbúvó, elzárt falvakban a barkók hosszú ideig viszonylag archaikus népi kultúrát őriztek meg, a 19. század végén azonban az ózdi bányaipar fellendülésével a barkóság dinamikus fejlődésnek indult, és különleges, rájuk jellemző kultúrájuk, folklórjuk már-már veszendőbe ment. De az utóbbi évtizedekben szerencsére egyre többen, egyre többet tesznek a barkók tárgyi és szellemi örökségének megőrzéséért. E vidék muzsikusai közül most Árendás Péter a Tarna Leleszi zenekart mutatja be.
1: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban egy olyan magyarországi falusi zenekart mutatunk be önöknek, melyek tagjai ma is élnek, és alkalomattán még muzsikálnak is. Egertől északra, Heves megye északi csücskében található Tarna Lelesz, a Mátra és a Bükk-hegység tövében meghúzódó kis település. Az itt élő cigányzenészekkel az utolsó óra gyűjtései során 2001. február 12-e és 14-e között 15 órányi hangot rögzítettünk, és bátran állíthatjuk, hogy a vidék egyik legkiválóbb, máig fennmaradt vonós bandájáról van szó. Tanó Ferenc és társai jól ismerik a Mátra vidék és tágabban a keleti palócok hagyományos zenei világát, és kivételesen nagy repertoárral rendelkeznek. Mai első hangfelvételünkön a palócok jellegzetes férfi táncának zenéje, a Vasvári Verbunk hallható. Tanó Ferenc kétféle dallamot is játszott, az elsőt Gömörben is használták, a második dallam az Ipoly vidéken Huszár Verbunk néven ismert, melyhez a hagyományokhoz hűen Frist is társul. Az utolsó óra felvételei során a gyűjtést Vavrinec András vezette.

A Mátra vidékre jellemzőek a régi stílusú ereszkedő pásztornóták, melyeket a Tarna Leleszi zenekar kötetlenül hallgatónak, majd kötötten csárdásnak és friss csárdásnak is elmuzsikál. A környék egyik legismertebb népdala, a Ködellik a Mátra következik.

A magyar nép emlékezetében máig fennmaradtak a betyárok. A Mátravidék legismertebb betyára Vidrócki Márton volt, kinek emlékét a Vidrócki híres nyája népdalunk is őrzi. Ezt halljuk most, először hallgatónak, majd lassú csárdásnak muzsikálva.

A Tarna leleszi cigányzenészek nem csak a régi magyar népdalokat ismerik, hanem játszanak cigánycsárdásokat is. A most következő dallam a De sok eső, de sok sár szöveggel közismert.

Az utolsó óra gyűjtései során a Tarna leleszi muzsikusokkal sikerült elhívni a szomszéd faluból, Szentdomonkosról Sike Bélát is, aki szintén jól ismeri és remekül énekeli a környékre jellemző régi dalokat. Számos felvétel készült vele is, a Tarna leleszi banda kíséretével.

Tisztelt hallgatóink! Mai alkalommal a Heves megyei Tarna Leleszi zenekar játékát és e vidéki jellegzetes régi repertoárját hallgattuk. Búcsúzóul még egy régi pásztornóta, az Esik eső szövegkezdetű hallható először hallgatónak, majd csárdásnak és friss csárdásnak eljátszva. Tanó Ferenc és zenekara muzsikál.

A Magyar Néphagyomány zenészmesterei sorozatból dr. Árendás Péter előadását hallották a Tarna Leleszi zenekarról. Folytassuk Táncházban című műsorunkat e vidék dalaival. Vince Gáborné Szabó Jolán énekét az előbbi műsorban hallott Tarna Leleszi, Danó Ferenc becenevén Fityink által vezetett zenekar kíséri. Aztán a Fedémesi asszonyok következnek, majd Vince Rudolf, Fehér József és Sike Béla énekel, szintén a Tarna Leleszi zenekar kíséretével.

0: Továbbra is a Barkóság muzsikája szól Táncházban című műsorunkban, de már nem eredeti felvételekről, hanem táncházas muzsikusoktól hallhatjuk e vidék dalait. Mohácsi Albert és Nagy Zsolt 14 banda című albumán Pál István Szalonna Prémás és Ürmös Sándor címbalmos játsza Mohácsi Alberttel és Nagy Zsolttal a Barkóság dallamait, közreműködik Lázár Csaba színművész. Utána pedig a Dobroda zenekar felvétele szól, melynek címe Barkóságtól Mátyusföldig.
1: Mert azt tanultam, mindenütt azt láttam, hogy az apák dolgát folytatják az utódok. Erős a hitem, hogy így van az jól. Mert én csak folytatása akarok lenni apáimnak, és munkám folytatása az ő munkájuknak. Ezért.

Felvidéki Mátyusföldi dalok zárják Táncházban című műsorunkat a Csík zenekar, majd a Bürkös előadásában. Népzenei műsorunk utolsó dalai előtt munkatársaim Sztrányóczi Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A múlt héten már megismerhették az Enga Lélek program megalkotóját, Tóth Lilla népdalénekes, népzenész, népzenetanár és népzenekutatót. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósuló egyedülálló projekt dr. Papp János hajdúsági, bihari és nyírségi gyűjteményére alapozva innovatív megoldásokkal viszi vissza a muzeális felvételeken tárolt népdalkincset az eredeti közegébe. Az Enga Lélek program három szakaszából az első, most lezárult év fókuszában Papp János szülőfaluja Nyírábrány szerepelt. Papp János Kodály Zoltán nyomdokain haladva elhivatottan gyűjtötte a népdalokat. 1956 és 1978 között 10 hajdani a néprajzi szakirodalomban irányadónak tekintett, 1910-ben érvényes megyerendszer szerinti vármegye 130 településén járt, de gyűjtőtevékenységének központja mindvégig szülőfaluja volt. Nyírábrányban több mint 750 népdalt, népszokást rögzített magnetofonra. A hangfelvételek és a hozzájuk tartozó kéziratos dokumentáció a Zenetudományi Intézet népzenei és néptánc gyűjteményében található. A teljes hagyaték feldolgozása elkezdődött. Tóth Lilla ebből válogatta ki azt a több mint 100 nyírségi, illetve nyírábrányi dalból álló példatárat, amely a 10 alkalmas népdalkurzus tananyagát képezte. A példatárral Tóth Lilla egyik célja volt, hogy ezek a nagy közönség számára eddig ismeretlen felvételek, népdalváltozatok az oktatás és a táncház mozgalom résztvevőinek repertoárját gazdagíthassák. A példatárban éppen ezért hangsúlyosan jelennek meg a népi játékok és a szokásdalok. A válogatásnál az általános iskolai és középiskolai korosztály életkori sajátosságait is figyelembe vették. Sárga.

Az ingyenes kurzus jól felépített foglalkozásainak résztvevői Tóth Lilla vezetésével a lehető leghitelesebben a hangzóanyagok alapos és sokszori meghallgatásával tanulták meg a dalokat. Emellett további néprajzi, történeti, népzene elméleti háttérismeretekkel is gazdagodtak. A kurzus végére, a záró gálakoncertre együtt készülve, egyúttal közösségé is kovácsolódtak. A június 13-án a Nyírábrányi Ábrányi Kornél Művelődési Házban rendezett gálakoncert előtti próbafelvételről lírai dalokat hallunk hegedű és citera kísérettel.

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

leszek én a szeretője. Hozzá benne, de nincs kísérője, kalapom elkísérem, leszek én a

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

leszek, majd megeszlek, hogyha szád, csókot át, táncra perdünk örökkem a világ. Rabia lettem szép szemednek, úgy szeretlek, majd megeszlek.

0: majd megeszlek ott a szák, csókoták, táncra perdül körülöttem a világ.
1: Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A magyar zene rádiója.

0: azért is mulatok, csak azért is elhúzatok a nótát.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.

0: szívet pázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom ma hát, azt a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Mikor kezdtem a ládámat pakolni, édesanyám, akkor kezdett sigatni. Édesanyám, ne sirass, köszönöm a nevelést, lehajolok, megcsókolom a kezét. Édesanyám, ne sirass.

0: meghazad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, fáj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, fáj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban.

ami rád kép az egész világ, mikor a szemedben nézek. Égő piros hazád, égő lesz az arcád, mikor a

szíved legyen olyan régi hosszám. Ne csalogasson, hát a szíved nagy megszakadjon. Hidd-e, hidd-e, hidd-e, hidd-e rózsám, szíved legyen.

Rádió. Tiszafüreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve. Ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot tegnap fogadta el az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette, Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Pósfai Gábor, sportért és felelős belügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett fontosnak nevezte az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba elnök megbízatását. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, az új vezetőket pályázati úton választják ki, addig ideiglenes igazgatóság biztosítja az NFI működését. Magyar koprodukciós kisfilm is versenyez a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál rövid filmes szekciójában. A Tesztpálya című 15 perces magyar-angol-amerikai alkotás a Zalazón Tesztpályán játszódik. Rendezője az amerikai Lydia Cornett. Módosítani kellett a kékszalag vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A Keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-vel csökkentheti. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Utcabált rendez ma este a francia intézet a Dunapart épület előtti téren. A látogatók francia és európai fajjátékokat próbálhatnak ki, majd megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel. Ezután az utcabál késő estig szabadtéri táncparkká alakul. A zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi közt olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat és fagylaltot kóstolhatnak. A rendezvény ingyenes. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és a délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok lesz.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 11-e szombat van, Nóra és Lili napja. Isten éltesse a Nórákat, a Liliket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Haraszti Elvira színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd Farkas Rozika, Bukor János és Vámosi János is. Mezőmisivel és a Budapest Bárral kezdünk, akik Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét adják elő. Valaki kell nekem is.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. június 20-ai Nagybajomban történt előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével a Bogár Imre balladája című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. március 21-i Dunaföldvári előadásán rögzítettük. Bokor János adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével Seres Rezső szerzeményét. Ki volt az az asszony?

0: hát az egyéb.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Máté Otélia adja elő Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével Sigmond István szerzeményét. Szeretem a kis angyalom.

másikat odadom a szőke hajó papának. Egyik felé odadom egy csillagszemű barnának, a másikat odadom a szőke hajó papának.

Alakítsátok, ha tudjátok, én fele a szívem. Elvégi ház, úgy csalogat, integet. Szakítsátok,

integet. Szakítsátok, ha tudjátok, képtele a szívem. Felvégi ház, alvégi ház, ó, csalogat, integet. Szakítsátok, ha tudjátok,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kis Diana adja elő Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből a La Bella Tangolita című dalt.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

fog te hozzávaló. El gyere bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok csak te hozzád.

nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édes anyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba.

0: Mare nekem szásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Mare nekem szásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szentendrei Klára adja elő Jászteleki Sánta József és Csizmazi Jáné Erdélyi Mária szerzeményét. Az én csendes kicsiny falum.

Tagadom, tagadom, tagadom, hogy valaha is jártam volna te utánad. Tagadom, tagadom, tagadom, hogy a szívemet érted epeszti a bánat. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias nyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, egy szó se igaz az egészből. Az igaz, az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, az igaz, elbűvölte a lelkemet, végképp a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a csillag fénye, mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok. Ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, de hazug volt a

tagadom, hogy csókot adtam százat is egy végből, letagadom még a fias tyúkot is az égről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről. Tagadom, tagadom, mint halál is tagadom, egy szó se igaz az egészről.

0: Önök a Domko Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a Táncdal fesztiválokra emlékezünk. Most hallgassák meg Kovács Kati gondolatait a Táncdal fesztiválokkal kapcsolatban.
1: Velünk együtt szurkolt a néző, hogy vajon hogy jön ki azon a fesztivál, mit tudom én, ajtó vagy lépcsőn, hogy mi történik, és mindenki érezte, hogy ez egy visszavonhatatlan, egy kitörölhetetlen pillanat, élő egyenesben nekem énekel. Ez úgy kezdődött, hogy 1965-ben nyertem egy Kimi Tudot, ami nagyon-nagyon nehéz volt. 8 különböző városban kellett akkoriban föllépni, és a feltételek azok voltak, hogy minél nehezebbet, mert a zsűri az nagyon kiváló zsűri volt, Petrovics Emil, Pernya András. És akkor mindig megtanultam egy-két dalt, nagyon nehéz volt. És akkor jött a Táncdal Fesztivál, de Gyulai Gál János volt az a egyetlen szerintem, aki nem felejtett engem el. Azt mondta, hogy neki az az énekes kell, aki Egerbe jött és tavaly Kimi Tudot nyert. Úgyhogy megkerestek, fölhívtak a Magyar Rádióba, és így kezdődött. Így kerültem a Táncdal Fesztivál világába. Hála Bánki Lászlónak, aki kitalálta ezt az egész dolgot.
0: Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Gyulai Gál János és Hajnal István szerzeményét. Nem leszek a játékszered.

Kedves hallgatók, tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Haraszti Elvira színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Újvári Marika, Simon Boglárka és Budai Beatrix is. A hírekig a debreceni Kodály Filharmonikusok muzsikálnak.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18:55 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven

0: alulijaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Hozzátette, hogy a földgáztárolók is több mint félig megteltek már. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de a háború kiszélesítését eredményező kijevi lépések miatt nagyobb ütköző vezetet épít ki Ukrajnában, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra a sajtóértesüléssel reagált, miszerint a Kremlhez közel álló források azt állították, az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin folytatni akarja a harcot. Peszkov kijelentette, Oroszország úgy véli, hogy Kijev jelenleg nem kíván tárgyalni, és Moszkva folytatja az ukrajnai hadjáratát. Tovább nőtt az Európai Unió népessége a bevándorlás következtében. Az Unió Statisztikai Hivatal jelentése alapján az unió lakóinak száma csak nem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezerrel több, mint tavaly. Az EU lakosságának kétharmada Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban él. Magyarország lakosság száma 51 ezerrel csökkent egy év alatt. Január 1-én 9.488.428 fő volt. Karlovy Varyban megkezdődött a jubileumi 60. nemzetközi filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gálaesten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Napos idő várható, gomoly felhőkkel zivatar is lehet, napközben 28-33.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Haraszti Elvira színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Budai Beatrix, Simon Boglárka és Újvári Marika is. Kis Károllyal kezdünk, aki Kertész Zsigmond Lajos és Herodek Sándorné csárdását adja elő. Szélkakas jár fenn a házon.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Haraszti Elvira színművésznő, és nagyon szépen köszönöm, szia, hogy itt vagy.
1: Szia, én is köszönöm a meghívást.
0: Te budapesti születésű vagy, de mennyire jellemző rád a budapestiség?
1: Igen, budapesti vagyok, tőzsgyökeresen, Pest Erzsébeti egyébként. Én pestinek érzem magam, viszont nagyon szeretem ezeket a vidéki léteket, mert én Soroksáron, egy lovardában mondhatni, ott nőttem fel. Egyik nap a lovardában, másik nap a zeneiskolában, és imádom a vidéki létet, a lovakat, a kecskéket, a teheneket, úgyhogy nagyon szeretek tanyán is élni, lenni, és a budapesti létet is, és az állatokat. Ha tehetném,
0: vannak
1: állataim? Vannak állataim.
0: Erzsébeten?
1: Van, igen, egy kutyám, meg egy cicám Erzsébeten. Édesanyámnál is vannak kutyák, cicák. Volt nekem egy lovacskám is, csak hát ugye a munka miatt én ezt sajnos el kellett őt adnom, de a mai napig figyelemmel kísérem az ő létét, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy most már versenyzik, és én lovagoltam be, úgyhogy büszke vagyok, hogy hozzátehettem az ő sikeréhez.
0: Nem gondolkodtál azon, hogy a lovas színházhoz esetleg valami szereppel kerüljél?
1: Gondolkodtam, de elvitt az élet másfele. Egyébként én érettségi után lótenyésztőnek tanultam Kaposváron, és ez szerencsére megmaradt a ló szeretetem, de mondom, igen, másfele vitt el az élet, úgyhogy voltam én a Komáromi Lovas Színházban, mai napig visszavárnak szeretettel, úgyhogy most is lett volna rá lehetőségem, csak máshol játszottam.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával, de most hallgassuk meg Raymond Fred Heitschke-Hentz és Sven Günther szerzeményét Haraszti Elvira előadásában. Die Juliska aus Budapest. Közreműködik Varga Jenő és zenekara.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Dudás Klára, Gersi Lili és Töreki Borbála ad elő szerb cigány dallamokat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával. 12 évesen kezdtél énekelni, és hát akkor ismerted meg a színművészet alapjait is. De ki volt az, aki a legnagyobb hatással volt a kiskamasz Elvirára?
1: Én 6 évesen kezdtem zongorázni, és akkor jött be a zene az életembe, de már 3 évesen a Mágnás Miska filmet énekelgettem. Igen, és én ezért is szerettem volna erre az egész pályára lenni, hogy én majd egyszer a Mágnás Miskában a Marcsát eljátszhassam, és ez volt rám nagyon nagy hatással, és ez kísér végig egyébként vagyis hát most már több szelete az életemnek, ami végigkísér, de ez volt a löket, meg hát természetesen az, hogy édesanyám elindított ezen az úton, hogy zongorázzak, mert ez volt az álma, hogy vöröshajú zongoristája legyen, és zongorista kislánya legyen, de ez egy picit most megváltozott, de maradtam a művészet és a zene és a színház szeretetében.
0: Arra emlékszel, hogy ki az, akit először színpadon vagy mozivásznon láttál, aki úgy megigézett?
1: Hát természetesen Oswald Marika. Szerintem...
0: Megkerülhetetlen.
1: Igen, szerintem ezt minden kollégám, akik mondjuk szubrettek nevében mondhatom, hogy ő valószínűleg mindenkire nagyon nagy hatással volt, és tátott szájjal néztük, hogy te jó ég, mi is ilyenek akarunk lenni, főleg az Oswald Bajor páros Mágnás Miska.
0: Hányszor láttad azt?
1: Hát, mivel szerencsére fönn van a neten is, ezért már a Peller férjékkel is, féle párossal is, ezért szerencsére még a mai napig van, hogy belenézek.
0: Szerinted mi az Oszinak, Oswald Marikának a varázsa, hogy kortalanul mindig ugyanaz a fruska?
1: Hogy zsigerből jön. És hogy nem gondolkodik rajta. Hogy ő ilyen, hogy ő az életben is ilyen, mint a színpadon. Szerencsére ismerem őt, volt szerencsém vele dolgozni, és nagyon-nagyon nagy csodálattal nézem minden egyes alkalommal. Őt is egyébként, Kállai Borit, Teremi Trixit, ők nagy hatással vannak rám a mai napig, és segítenek nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért.
0: A holnap hídjai. Frank Whitehorse szerzeményére Zakar István írta a magyar szöveget. Előadja Jónás Andrea, Pintér Tibor és Bordás Barbara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával. 2010 és 2014 között a Csepeli Jedlikányos Gimnáziumban tanultál, utána már említetted, hogy Kaposvárra mentél, és a lótenyésztő agrármérnöknek tanultál egy évig. Pesti születésükként hogyan ismerkedtél meg a Lovak Varázslatos Társaságával?
1: Igen, ott kezdtem el tanulni, mivel a Színművészeti Egyetemre nem vettek fel. Hát ugye ott volt mellettünk Soroksáron ez a lovarda, és ezt ugye említettem már, hogy ez volt mindig is a kettő szerelem, a lovak és az állatok és a színház és a zene, és ez a két lehetőségem volt. Hát nem is lehetőségem, az én agyamban ez a két elképzelésem volt, hogy vagy az állatok, vagy a színház, és ugye elmentem, Kaposvárra vettek fel, és ott azért bebizonyosodott számomra, hogy nagyon szeretem, de nagyon hiányzik a színház, és vissza szeretnék menni, úgyhogy én ezt ott is hagytam, ezt az egyetemet, és elmentem konzervatóriumba, tehát más úton kezdtem el megközelíteni a színházat, hogy akkor a zeneművészet irányából, és akkor az volt a célom, hogy akkor minél jobban megtanuljak énekelni, mivel hogy azt gondolom, hogy a klasszikus az alapja mindennek, úgyhogy klasszikus énekesként végeztem végül Győrben, tehát nagy utat jártam be Kaposvártól Győrig, hogy most ott lehessek, ahol vagyok. De szerencsére ez a mai napig megmaradt, ez a ló dolog is, és a vidéki szeretet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is kellett ahhoz, hogy most itt legyek.
0: És mondd, kik azok az ének tanárok, akik leginkább hatással voltak rád az életed során, eddig életed során?
1: Nem is tudom, hogy hány évesen, talán 6 éves koromban elkezdtem járni színiiskolába, és ott volt Megyesi Marika néni, aki hatalmas hatással volt rám, és nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel és alázattal nyúlt a növendékekhez.
0: Ez az Operettszínházhoz köthető iskola volt?
1: Nem, ez egy teljesen független, de zenés musical operetteket, Szivárvány Színiskola címen a 9. kerületben, meg hát Szilágyi Olga nekem ő a mai napig. Barátomnak mondhatom már, mentoromnak, tanáromnak természetesen, és szeretném is, én most ének tanári pályán is vagyok, mármint hát most végzek a Zeneművészeti Egyetemen, mint énektanár, és szeretném ezt továbbvinni, ezt az alázatot és szeretetet, és ahogy ő nyúl a növendékekhez, és ahogy ő tanítja és viszi a pályára, és hogy neki ez egy tényleg egy elhivatottság, hogy a növendékeit jó úton, útra terelje, és azt gondolom, hogyha ő nincs, akkor ő is az egyik nagy szelete az életemnek, aki ehhez hozzájárult, meg az én zongoratanárom, a Miskolcini Hajtun Zsuzsa, akinek szintén rengeteget köszönhetek, mert sok vitával, de mert azért hát nyilván a kamasz korom az belejátszott, úgyhogy, de ő nagyon sokat küzdött, úgyhogy neki is köszönhetem, hogy itt lehetek.
0: Győzni lehet! Mészáros László, Szemenyei János és Laboda Kornél szerzeményét Makrai Pál előadásában halljuk.

Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

0: hat parancsot kis unokám az angyalát.
1: Jártam a földön klöbbe, többe, orfejünk volt a tanyám, az ám, itten a sorsom zordul, megfordult. Nincs itt arisztokrata ám,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Toldi Mária adja elő Bágya András és G. Dénes György szerzeményét. Más ez a szerelem.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Nagy Kati adja elő Bágya András és Gédénes György szerzeményét. Pardon!

0: ennyit akartam mondani.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zalatnai Sarolta adja elő Aut Ede és Halmágyi Sándor szerzeményét. Hol jár az eszem?

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvira színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Karcagi Nagy Zoltán, Laki Péter és Barabás Izolda is. A hírekig Farkis Béla és zenekara muzsikája.

0: műsorajánló.
1: Az első operett, amit én láttam teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
2: Te vagy az első modern operett primadonna.
3: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
4: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunaworldon.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó rádióban.
8: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. A rendszer zökkenőmentesen kezelte a megnövekedett adatforgalmat. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, a Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapás megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázsakció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy olyan hadipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot indít a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. A hétvégén több kocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre ma és holnap éjszaka egy órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklósról Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő, záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
9: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvira színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Barabás Izolda, Laki Péter és Karcagi Nagy Zoltán is. Demjén Ferenccel és Presser Gáborral kezdünk, akik saját szerzeményüket adják elő. Elveszett gyémántok.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Karcagi Nagy Zoltán adja elő, Déki Lakatos Sándor és népi zenekara kíséretével Murgács Kálmán és Bagdi István szerzeményét. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya.

0: még házunkra is rászállott gólya. Addig-addig fülöttünk a tóba, még házunkra is rászállott gólya.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával. Emlékszel arra, hogy mikor volt az a pillanat, ami azt eredményezte, hogy te mégiscsak a lovak helyett az éneklést, a művészeteket választod?
2: Igen, határozottan emlékszem. Ott ültem Kaposváron az istállóban, és akkor volt az én, azt mondom, főtárgy, de nem főtárgy, mert ez a lovas vizsgám, a fő lovas vizsgám, és a vizsga után ültem, és aznap volt a Budapesti Operettszínház, a Pesti Irodai Stúdióban a felvétel, és én nagyon-nagyon szerettem volna oda elmenni, de hát ugye nem tudtam elmenni, mert nekem a fő vizsgám volt az egyetemen, és akkor ugye volt egy barátnőm, akit felvettek, és teljesen összetörtem, hogy én miért nem mentem el, és akkor éreztem, hogy nekem ezt itt kell, érzem, hogy én, nekem mégiscsak oda húz a szívem. Meg ráadásul egyébként én allergiás vagyok a lovakra. Úgyhogy...
1: A lovak mit szóltak mindehhez, hogy nem őket választottad?
2: Megértették, de hát azért az, hogy egy hét alatt elhasználok egy Ventolin sprét, az annyira nem egészséges. De attól még ott vagyok velük.
1: Mert a lovakra, a lószőrzetre voltál allergiás, vagy a szénára?
2: A szőrre, a porra, tehát ami ezzel jár, egyébként a mai napig nem érdekel, mert úgy megyek le akkor a lovardába, hogy begyógyszerezve, de azért az, hogy egy életen át csak ezzel foglalkozzak, azt se lelkileg, se testileg valószínűleg nem tudtam volna elviselni.
1: Tényleg ennyire befolyásolt ebben ez?
2: Befolyásolt, mert én azutáni nyáron elmentem egy allergológushoz, és azt mondta, hogy azonnal hagyjam ott. Hogy nincs kérdés, mert hogy meg ha az ő lánya lennék, akkor azonnal megtiltaná. Nyilván azért ez nem így, de ez nagyon befolyással volt, igen, igen. Meg hát nyilván az, hogy odahúzott a szívem, és hogy én is szeretnék a Pesti Broadway stúdióba járni, és aztán végül ez sikerült is.
1: Hajnal Alkony. Jerry Bowke szerzeményére G. Dénes György írta a magyar szöveget. Előadja Besenyei Ferenc, Petres Zsuzsa és Kovács Zsuzsa.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Laki Péter adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Kalmár Tibor és Káti Ferenc szerzeményét, Akácos út.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával. A Bartók Béla konzervatóriumban eltöltöttél egy évet. Majd felvételt nyertél a Győri Széchenyi István Egyetem klasszikus énekszakára, erről már beszéltél egy picit, de ezzel párhuzamosan ugye elkezdted tanulmányaidat a már említett Pesti Broadway stúdióban is, ahol 2022-ben végeztél. Hogy bírtad erővel ezt a két intézményt, illetve az ebben való megfelelést? Volt-e egyáltalán akkor magánéletedre idő?
1: Én mindig is ezt szerettem volna csinálni, úgyhogy...
0: Ez
1: volt a magánéletem is, igen. Nehéz volt, mert úgy volt, hogy egy évet eltöltöttem Győrben, és akkor utána, amikor másodéves voltam Győrben, akkor felvételiztem a stúdióba, és ugye párhuzamosan csináltam a kettőt. Reggel 7-kor táncórára mentem az Operettszínházba, aztán leszaladtam egy kicsikét Győrbe a szolfézs összhangzattan rejtelmeire, és akkor este szaladtam vissza a színészmesterség órákra. Úgyhogy ezt azért nehéz volt menedzselni, főleg amikor mondjuk a vonat nem játszott velem össze.
0: Szóval nem is autóval mentél, hanem
1: akkor vonattal. Nem, mert egyébként nagyszerű lenne a közlekedés, hogyha ez tényleg úgy tartaná magát a vonat ahhoz a menetrendhez, mert egy óra alatt egyébként lent tudunk lenni. Úgyhogy nehéz volt a menedzselésed, én azt gondolom, hogy ez maximálisan megérte, mert tulajdonképpen az elmúlt hónapjaimat ugyanígy éltem, csak Győr és Székesfehérvár között, mert két darabot próbáltam párhuzamosan, és pont mikor ez az időszak elkezdődött, akkor meg is kérdezte Dolhajától, hogy ezt én bírni fogom-e. Ó, mondom, simán. Hát én így éltem a diák éveimet, úgyhogy simán. Most már így kicsit idősebb fejjel, ez picit nehezebb volt, meg most már kocsiban jártam, úgyhogy ez egy picit nehezebb volt, de maximálisan megérte egyébként.
0: Vitt haza! Claude Michel Schönberg szerzeményére Miklós Tibor írta a magyar szöveget. Előadja Sasvári Sándor.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Haraszti Elvirával. 2019-től játszottál a Fedák-Sári Színházban, illetve hát már akkor elkezdtél a Budapesti Operett Színházban és a Madách Színházban is szerepelni. De emellett több vidéki színházban is vagy, illetve voltál. Biztos, hogy ennyi mindent kell egyszer elvállalni?
1: Igen, ez sokszor megjön ez a kérdés velém. Én nem tudok, és nem is szeretek, és nem is szeretnék nemet mondani semmi lehetőségre.
0: Soha nem adtál vissza szerepet még?
1: Nem. Volt, mostanában volt olyan, hogy be kellett állni a helyemre, mert Viszmajor Herzet volt Győrben a Marica grófnő előadásom, mert a váltóm balesetet szenvedett, és egyedül vittem végig az egészet, a próbaidőszak, vagy végül a főpróba hetet is, és az összes előadást én csináltam, és ezt muszáj volt lemenedzselni más színházban. Igen, és nem mellesleg én forgatni is nagyon szeretnék, és most ezek mellett én egy filmiskolát is elvégeztem, úgyhogy...
0: Ez mit jelent? A filmiskola?
1: A Lumière filmiskolában végezt, vagy most folyamatban van a most fogok ebbe az évbe végezni. Ez egy filmszínész képzés volt, és nagyon-nagyon szeretném ezt az irányt is megnyitni, ezt a csapot, a filmezést, úgyhogy...
0: Nagyon úgyhogy, másképp kell a filmvásznon szerepelni?
1: Másképp, és nem nagyon, de azért sokkal jobban le kell minimalizálni a gesztusaimat, ami néha azért nehezemre esik, és mindig mondják, hogy nem a színpadon vagy.
0: Hát úgyhogy, pláne az operetni.
1: Pláne, igen. Úgyhogy, de egyébként nagyon sokat hozzá is adott, azt érzem, hogy az, hogy sokkal őszintébb legyek, bár én azt arra törekszem, hogy ott is teljesen emberszagúan és életszagúan dolgozzak, de sokat hozzáadott ez az iskola is egyébként a színházi, színészi, színpadi létemhez is.
0: Kell, hogy várj! Pásztor László és Esnagy István szerzeményét a Neoton együttes előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2025. április 9-i Harkányi előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik Józsi dala, Domoszlai Sándor előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Haraszti Elvira színművésznővel. Nem sokára a Viktória című operett címszerepét játszod a Margit szigeten. Szerepálom volt ez, vagy csak úgy jött, hát akkor elfogadom.
1: Célom volt az, hogy most már ezt a primadonna vonalat kipróbáljam. Én eddig szubrett szerepeket játszottam, és nekem ez is volt az álmom, hogy én szubrett lehessek, de mivel ugye a Zeneművészeti Egyetemen lehetőségem volt primadonna dalokat is énekelni.
0: Hát ezért, az már egy operai
1: hát dolog. Nekem az a végzettségem, és Japánban voltam turnén januárban, ahol primadonna dalokat kellett énekelnem, és valahogy ott azt éreztem, hogy fú, ez jó pofa dolog. és dolgoztam együtt Olhai Attilával a Hippolyta lakájban, mint szubrett, és akkor tájt jött ez a hirdetés, casting, meghirdetett casting volt a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban, és akkor jelentkeztem rá, és behívott a Viktória szerepre, és akkor ott mint casting alapján megkaptam. És ezzel párhuzamosan bent ült a Bakos Kis Gábor is, és kérdezték, hogy tudom-e a Marica grófnőnek a belépőjét. Hát mondom, tudom. Úgyhogy elénekeltem azt is, és azt is megkaptam. Úgyhogy ez nagyon jó érzés volt, vagy jó visszaigazolás volt, hogy akkor lehet, hogy ezen a vonalon is elindulhatok. És iszonyatosan és izgatottan várom, hogy itt Pesten bemutatkozhassak, mint primadonna, mert hogy ugye én sem nagyon tudom, hogy ez még mit tartogat, mert ugye ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon új szelete az életemnek, de nagyon-nagyon élvezem. Ugye említettem, hogy a Marica grófnőt végül csak én játszottam, úgyhogy úgy azt érzem, hogy úgy bejátszottam, vagy bemelegítettem, mint primadonna ezen a téren. Úgyhogy nagyon más a Viktória és a Marica egyébként, de az a fensőbb erő, amit ez a két szerep ad, az nagyon-nagyon-nagyon sokat ad, úgyhogy
0: mind a két szerep egy tartással lévő hölgyet jelez. Benned megvan mindez?
1: Törekszem rá. azt gondolom, hogy megvan, csak meg kell hozzáérni. De most már folyamatban van. Úgyhogy, de egyébként tudok is tőlük tanulni ettől a két szereptől ezt hogy ez a tartás megmaradjon, meg tovább vigyem.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, Haraszti Elvira színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ábrahám Pál, Földes Imre és Harmat Imre szerzeményét a Viktória című operettből, Házi Erzsébet és Melis György előadásában. Good night!

0: Vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Gáspár Anni adja elő Németh Csicsó József és zenekara kíséretével Járóka Sándor, Szentérmai Elemér és Babusa Miklós szerzeményét. Nem zavarom életedet!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Czakó Julianna, Dolhai Attila és Dócs Péter is. A hírekig a rendezvous.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: A Kossuth Rádió vallási műsorai és a vasárnapi mise istentisztelet élő közvetítései továbbra is hallhatóak lesznek a Bartók Rádió műsorában. A vallási félóra adásai hétköznap 12 óra 5 perctől, mise vagy istentisztelet közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől lesz hallható a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Beslin Bettina. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasztal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőségeket teremthet. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légi csapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csak mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt egymást vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Ma van a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1995. július 11-én a boszniai szerb elnök Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy borzasztó bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel lecsapott Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben 345 repülőjáratot töröltek, Okinaván pedig több mint 24000 háztartás áram nélkül maradt. Tajvan északi részén 14000 embert evakuáltak. A vihar a hétvégén a kínai Wenzhou térségét is elérheti, ahol 700000 embernek kell elhagynia ott.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Dócs Péter, Dolhai Attila és Czakó Julianna is. Szabó Miklossal kezdjük ezt az órát, aki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ejzeman Mihály, Békefi István egy Csók és más semmi című dalát Czakó Julianna adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Korda György adja elő Danilo Zsivkovics szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Jugoszlávia!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bangó Margit adja elő Fáy András és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét. Én a bánatomat mindig kifogom. Én a

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

szívem, édesem, kedvesem.

0: lát.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Metró együttes előadásában hallják Nikolics Ottó és Boros János szerzeményét. Mi fáj?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Piros Ildikó adja elő Szentirmai Ákos és Juhász Gyula szerzeményét. Szerelem!

szabadon, mint alkonyék felhőjén megragyog, s rajta túl derengő csillagok.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 744. adást hallották, Johann János és zenekarának muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 157. adása.

igazi közösség nem létezhet saját tükör nélkül. Vaja Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán a Révészek Szenna Népzenei Öröksége című zenei kiadvány ajánlójában. Miközben alakulnak a társadalmi struktúrák, mi marad és mi adható tovább a régi korok emberének érzéseiből, gondolataiból. A hagyományban a népzene pontosan annak a közösségnek tartott tükröt, amelyből vétetett. A kiváló énekesnek, hangszeresnek sem lehetett más célja, mint olyan tükröt tartani a közössége elé, amelyben a saját arcát láthatja legszebb formájában. A piacosított pótkultúra elvette ugyan a fényt ettől a tükörtől, de a belső igény még akkor is fennmarad rá, ha nem tudatosul.

A lemezen megszólalnak a duhajokkal csalafintán szembeszálló Molnár és kutyái, a zsandárokkal, akár az egész világgal szembeszálló, szerelmekedvéért a Tiszát átugrató betyár, vagy a magányosan sínlődő rab, csupa férfi elkép története. Majd nótáink sorát az Alai Rigyácon született és felnőtt Bíró István, Hosszú Furulyás és Dudás Pásztor két dallama zárja. Bíró István hangszerén olyan gazdagon díszítette az énekeket, hogy azok eredeti formáját gyakran nagy kihívás azonosítani. Két ilyen, itt is megszólaló dallamának megfejtésében éppen szennai énekes változataik segítettek.

Részleteket hallhattak a Révészek Senna népzenei öröksége című lemezről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

0: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált, Egnes.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de a háború kiszélesítését eredményező kijevi lépések miatt nagyobb ütközővezetet épít ki Ukrajnában, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra a sajtóértesülésre reagált, miszerint a Kremlhez közel álló források azt állították, az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin folytatni akarja a harcot. Bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást a rendőrség. A belső vizsgálat ugyanis megállapította, hogy nem történt lopás. A problémát a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája okozta, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a felelős vezetőt felmentették beosztásából. Újabb, több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. A magyar közlönyben megjelent döntés arról rendelkezik, hogy meg kell hosszabbítani a közszolgáltatási szerződést, és ennek alapján biztosítani kell a költségvetési forrást a munkálatok elvégzésére. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota-Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati Pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Hosszabb szerelvényeket és éjszakai vonatot indít a MÁV a Villányi Rózé Fesztiválra. A hétvégén topkocsiból álló szerelvénnyel közlekedik több Pécsről és Villányból induló vonat. Pécsre ma és holnap éjszaka egy órakor mentesítő vonat is közlekedik. Emellett Siklósról Villány felé több buszjáratot is indítanak a fesztiválra. Napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.
9: A Havonta jelentkező népzenei világzenei műsorunk a Népzene közelről 7. epizódját hallják.

Miért kezd el egy fiatal lány nagybőgőzni? Mi az összekötő kapocs a görög és a magyar zenei tradíció között? Milyen kihívásokkal jár egy szólólemez elkészítése, vagy maga a főállású zenész élet? A műsorunk mai vendége Varga Veronika, énekes nagybőgős.

0: Sokan gondolhatják, hogy egy zenész életútja viszonylag egyenes és egyértelmű. Gyerekkorában elkezd tanulni egy hangszeren, majd elvégzi a megfelelő iskolákat, aztán egész életében ezt folytatja. Nos, nincs ez mindig így. Erre jó példa Varga Veronika, aki klasszikus hegedűsből lett népi énekes, nagybőgős, sőt tamburabőgős. Énekelni is eredetileg magyar népdalokat kezdett, de aztán a görög és a balkáni dallamok annyira megragadták, hogy ez vált az igazi profiljává. Számos formációban találkozhatunk vele, és 2025 végén jelent meg az első szólóalbuma a német CPL Music kiadásában, ami szép nemzetközi sajtóvisszhangot váltott ki. A fiatal előadó emellett görög dalworkshopokat tart, több sajtóorgánumban is találkozhatunk az írásaival, és művészi coachként is kipróbálta magát, vagyis bőven volt mit kérdeznünk tőle. Ugyan elsősorban énekesként szoktak téged említeni, de mégis hadd kezdjek egy sztereotípiával, amivel biztos találkoztál már. Más műfajokban, például a komoly zenében vagy a jazzben több női bőgös is ismert, de itthon a népzene életben ez viszonylag ritka. Elárulnád, hogy miért pont ezen a hangszeren kezdtél el játszani?
1: A sztoria ennek a hangszerválasztásnak nem kifejezetten izgalmas, de szerintem, vagy az én életemben mégiscsak nagy jelentősége van, mert hogy egyébként ez egy fontos személyhez kötődik. Én gyerekként talán 9 évig hegedültem, és Zalaegerszegen történt ez a dolog. Ott volt egy ifjúsági vonószenekar, amiben játszottam, és a karmester nagybőgős volt. Hát akkor még nagyon kicsi voltam, vagy fiatal voltam, és nem tudtam, hogy pontosan mik a körülmények, de az történt, hogy a karmesterünket ki akarták rúgni az állásából. Itt 30 gyerekről volt szó, akik a zenekarban részt vettek, és mindannyian nagyon-nagyon szerettük a karmesterünket, és valamelyik idősebb gyerek kitalálta, hogy akkor mondjuk iratkozzunk be többen nagybőgőre, mert hogy ő nagybőgő tanár, és akkor biztosan megmenthetjük őt. És ez be is jött, talán 6-7-en átjelentkeztünk klasszikus nagybőgőre, és hát én bele se gondoltam abba, hogy ez mivel járhat, hogy, ja, hogy akkor kell, hogy legyen nagybőgő, meg nyilván ez egy nagyon más fizikumú dolog, és tőlem is más technikát, vagy más mozdulatokat igényel, szóval ez így történt, mindenféle átgondolás nélkül kezdtem bele a nagybőgőzésbe, és aztán valahogy, ahogy eltelt egy év vagy másfél év klasszikus bőgőzéssel, nagyon megszerettem, és nagyon érdekesnek találtam, és aztán a magyar népzenében találtam magamnak helyet, nagybőgősként és énekesként, és aztán jó pár évet eltöltöttem így. Például a Havasréti Pálnál is tanultam, aztán a Dór Robinál is tanultam, szóval elég sokféle élmény volt így, vagy sokféle tanulás volt aztán a nagybőgő kapcsán az életemben.
0: És játszottál vonószenekarban is akkor?
1: Egy darabig próbálkoztam a vonószenekarban is nagybőgőzéssel, de az túl nehéz volt így hirtelen, szóval az aztán nem volt nagyon hosszú életű nekem.
0: De aztán akkor az egyetemi éveid alatt ez visszaköszönt?
1: Olyannyira visszaköszönt, hogy igazából még társhangszerem is volt egy rövid ideig a nagybőgő, és végül úgy állapodtunk meg, én és a nagybőgő, hogy akkor ezt így folytatjuk, de nem teljesen ilyen klasszikus formában, mert hogy jött a Babra zenekar még az egyetemi évek alatt, és ott egy jó ideig klasszikus bőgőn játszottam délszláv zenét, ugye ez tambura zene, a Babra repertoárja, és aztán valahogy a többiek is, meg nyilván más motivációim is voltak, de szóval rábeszéltek így összességében, hogy próbáljam ki a tambura bőgőt, és így végül a tambura bőgőre váltottam, és a klasszikus nagybőgő már kb. Így nagyon-nagyon töredéke annak, ami most nekem a nagybőgőzésről szól.
0: A magyar népzene után hogy fordult az érdeklődésed a balkáni és a görög népzenék irányába?
1: Ez annyira intuitív, meg annyira véletlenszerű folyamat volt, hogy magam sem tudom, hogy kapcsolódtam rá erre a fajta zenére ennyire mélyen. Nyilván az, hogy a magyar népzene nagyon megfogott, és abban nagyon-nagyon belemerültem, elsősorban énekesként, az nagyon meghatározta, hogy aztán egyáltalán mi az én zenei érdeklődésem. Szóval egy idő után persze azt vettem észre, hogy jobban tetszenek azok a zenék, amik kicsit, nem is tudom, most így nagyon távolról úgy tudnám megfogalmazni, hogy kicsit orientálisabb jellegűek, vagy nagyon díszesek, de mondjuk kevés hangból építkeznek. Tehát például a moldvai zene az, ami hozzám nagyon közel állt mindig is, és egyszerűen olyan emberek jöttek az életembe, meg olyan zenei inspirációk, amik végül is azt az érzetet keltették bennem már nagyon korán, hogy nekem a felé, a zene felé kell mennem, tehát a délszláv és a görög zene felé, és ezt az erősítette meg egyébként, hogy hát nyilván meghallgattam rengeteg zenét, tehát akkor a YouTube volt az elsődleges forrás, hiszen élőben nem tudtam ilyet hallgatni, itthon. Ez egy óriási nagy keresés volt, és találatok persze, és az ember ilyenkor folyton azt érzi, hogy egyre közelebb kerül, és aztán eldöntöttem, hogy elmegyek Görögországba egy Erasmusos fél évre, na és akkor az a görög zenét abszolút előtérbe helyezte az életemben, de egyébként az az időszak és azok a tanulási folyamatok, amik ott voltak, szerintem nagyon befolyásolták azt, hogy most a balkáni zenék többségéhez hogy állok hozzá.
0: Olyannyira, hogy görögül is megtanultál.
1: Igen, ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy én milyen szinten képzelem el azt, hogy én ezzel zenével foglalkozni fogok. Az egy nagy előny, hogy az ember tud bármilyen más nyelven, ahogy énekelni szeretne például. De például a szerb nyelvet továbbra sem tanultam meg, viszont szerbül is énekelek folyamatosan, a Budapest-mében is, meg a Babrában is. Szóval ez például még egy terv nekem, vagy egy ilyen misszió, hogy ezt is felvegyem majd, ezt a fonalat.
0: A Vreme Valkánia nevű formáció felvételét fogjuk hallani, amelyen Varga Veronika és Kis György Ilka ének.

0: Mindig egy nagyon vágyott dolog volt, de közben meg nagyon félelmetes. Tehát én világéletemben zenekarban működtem, és amikor ki kellett állni például egyedül énekelni, vagy gyerekként hegedülni, nekem az egy borzalmas élmény volt mindig. Viszont az, hogy lett egy ilyen hangszerem, ami igazából egy támaszt nyújt, most igazából viccesen fizikailag is nézhetnénk ezt a dolgot, de hogy átvitt értelemben is, hát lelkileg azért mégis egy fontos dolog, hogy ott van egy hangszer veled. Az valahogy megerősítette bennem, hogy azok az ötletek, amik bennem mondjuk egy gyakorlás során felmerülnek, azok lehet, hogy másnak is érdekesek lehetnek, és egyszerűen lehet, hogy zeneileg egy olyan szint hoznak, vagy egy olyan megoldást villantanak fel, ami manapság nem annyira divatos, nem annyira eladható, de mondjuk hozzám meg nagyon-nagyon erősen kötődik. Szóval a szóló megjelenésben én azt tartom igazán fontosnak, hogy engem nagyon kifejezzen, vagy a zenéhez való kapcsolatomat nagyon kifejezze ez a forma.
1: Magukon a dalokon is azt éreztem, hogy nagyon sok nyugodt, és nem ez a harsány és bulizós, hanem inkább elmélyülősebb dallamok szerepelnek rajta. Ez is egy célod volt, hogy ezt az oldaladat hangsúlyozd ki?
0: Habár nem volt ilyen konkrét cél, mégis azzá vált egyébként közben. Tehát nyilván én is folyamatosan gondolkodtam azon, hogy mi miért került bele ebbe az anyagba. És az sem véletlen, hogy True Picture, vagyis hogy igaz kép ennek a lemeznek a címe. Ez a két dolog, amit most említettél, és a cím teljesen összefüggnek. Meg a nevem jelentése egyébként pont ez. Szóval szerintem az én személyiségem nem feltétlenül megfogható pont azokkal a zenékkel, amiket előadok, vagy hát amik ismertebbek már. Rám inkább valóban ez az extrovertáltság jellemző a valóságban. Ezt valóban nem tudtam még eléggé szerintem zenében kifejezni. Maga a repertoár egyébként teljesen véletlenszerű. Szóval az, hogy elmélyülős dallamok, vagy olyan kíséretet kapó dallamok jöttek létre, amilyenek most hallhatóak, az is egy természetes folyamat. Szóval van egy elképzelés, vagy volt egy elképzelés nyilván a végeredménnyel kapcsolatban, de nagyon intuitív a folyamat maga, és az, hogy hogyan állnak össze maguk a dallamok, az is egy jó részt egy improvizatív folyamatnak az eredménye. Szóval nagyon próbáltam beleereszteni magam abba a dologba, amiben egyébként kevésbé tudom, hogy most így valami lesz, és nem tudom pontosan, hogy mi.
1: Több olyan dallam is szerepel a lemezeden, ami valamilyen alttódalból indul ki, akár magyar vagy más népek dallamai. Ehhez a műfajhoz van valami különös kötődésed, vagy ennek valami más oka volt?
0: Nekem ez a lemez egyébként, főleg így utólag egy nagyon nagy talány így magammal kapcsolatban. Amikor készült a lemezanyag, gyakoroltam a dalokat, persze feltűnt, hogy ó, ez is egy altató, de akkor inkább azt hiszem, hogy jó ideig a zenei részre koncentráltam, és kevésbé a háttérre, tehát hogy mondjuk milyen műfaj ez, amit én választok. És szerintem van valamilyen tudatalatti oka annak, hogy miért ilyen sok az altató. Szerintem én ebben a dologban egy nagyon nagy mértékű megnyugvást is keresek, vagy kerestem. Egy ilyen kis otthont, vagy egy ilyen kényelmes, nekem otthonos, nekem biztonságos terepet próbáltam kialakítani, amellett egyébként, hogy ennek az anyagnak például a szóló előadása az egyáltalán nem kényelmes, vagy otthonos szituáció, de most menjünk vissza a felvételre. Szóval valószínűleg az altatók ezt is kifejezik, hogy egy teljesen önazonos és teljesen otthonos zenei buborékot szerettem volna magam köré vonni.
1: A True Picture lemezről következik egy görög dallam, az Esi Kimesé.

0: Még egy pár részletbe kérlek, avass be minket, hogy milyen inspirációkból dolgoztál, mennyi ideig készült ez a zenei anyag, és bár ugyan mondtad, hogy nincs egy fő vezérlő elve a lemeznek, de hogy mégis mik azok a zenei elemek, amik fontosak számodra az alkotói folyamatban?
1: Az alapvetés az az volt, hogy mindenképp tradicionális dalokat használjak. Ez nem volt túlságosan megterhelő vagy különleges, hiszen alapvetően én ezeket szeretem, és ezek állnak hozzám legközelebb. És amit említettem szintén, hogy sokszor improvizáció vezérelte ezeket az összeállításokat, és éppen ezért elég sok idő telt el addig, hogy én úgymond késznek nyilvánítottam ezeket a dalokat. Szerintem nincs ez az érzés a zenészek többségében, vagy az alkotók többségében, hogy na most kész, de ez is egy tanulási folyamat, hogy akkor valahol kell egy pontot tenni, és kész. Nagyjából ezt így másfél év után én megtettem. Egy darabig el is távolodtam magától az anyagtól, és aztán 24 nyarán tudtuk rögzíteni végül is a Lumenben Pap Dáviddal ezeket a dalocskákat, és ugye voltak közreműködőim is, itt is nagyon fontos volt nekem, hogy hívjak olyan embereket, akik hozzám zenében közel állnak, és tudom, hogy könnyű velük dolgozni, vagy könnyen ráéreznek arra, amit én szeretnék, és akkor így lett egy akapella dal is, egy görög akapella dal. Réti Benedek is harmonikázik egy görög dalban, és Jón Kurteánu cimbalmozik még kettő számban. És aztán eltelt egy év, és nagyon sok segítséget kaptam Weyer Balástól azzal kapcsolatban, hogy aztán mi legyen ezzel a felvétellel, mert nem akartam csak valahogy valakinél, valakivel ezt így kiadni, mert azt éreztem, hogy ennél ez már sokkal többet jelent nekem, és azt szerettem volna, hogyha lehetne bármilyen reakció, vagy bármilyen visszajelzés a munkámról, esetleg egy olyan körből is, ami nem közvetlenül az én környezetem. Szóval így 2025 végére sikerült kiadni ezt a lemezt. Szerintem így összesen 2 év, ami ebben benne van, és a németországi kiadó pedig azóta is, hogy ez a kiadás megtörtént, rendkívül sok munkát fektetett abba, hogy a promóció meg a híradás ezzel kapcsolatban nagyon teljes legyen, és az elején, ahogy említetted, nagyon sok jó visszajelzés született, ezt a kiadónak is köszönhetem egyébként.
0: Sok dal van a lemezen, ami több szólamban hangzik fel, és az összes szólamot te énekled. Ezeket tervezed élőben is előadni, és hogyha igen, akkor hogyan?
1: Már volt erre egy elég komoly próbálkozás, igazából a Budapest Ritmo Fesztiválon idén volt egy koncert, ami tulajdonképpen ennek a lemeznek a bemutatására jött létre, és én bevetettem egy loopert, másképp nem gondolnám, hogy ezeket meg tudom valósítani, de aztán, ahogy gyakoroltam, sokszor rájöttem, hogy valójában az, hogy a lemezen mi hallatszik, és aztán élőben mi szólal meg, nem feltétlenül kell, hogy ugyanúgy legyen. Nagyon-nagyon más világ ez, és ebben eléggé bele kell még tanulnom. Szóval nagyon szeretném folytatni valamilyen formában, és nagyon szeretném élőben is továbbvinni, meg más dalokat is szeretnék majd behozni idővel, de megfontolandó, meg meggondolandó, hogy mennyi technikai plusz tudást igényel egy ilyen munka. Szóval remélem, hogy lesz rá energiám és motivációm, és abban is reménykedem tulajdonképpen, hogy erre van tér, és van közönség, mert egyéb iránt valószínűleg nem lenne értelme, hogy újra kiálljak egy ilyen anyaggal.
0: Mera Meroze, vagyis felvirradt a nap. Énekli a Lemonokiposz, Hódi Fruzsina, Zolnai Sára, Fehér Nóra és Varga Veronika.

0: több éve vezetsz énekes workshopokat, ahol főként görög dalokat tanítasz. Hogy lehet egy látszólag ennyire távoli zenei világot közelhozni itthon az emberekhez?
1: Pont mostanában gondolkodtam ezen, hogy miért, tényleg miért jönnek egyre többen ezekre a programokra, amiket csinálok, és végül visszakerültem ahhoz a pillanathoz, hogy saját magamon kezdjek el gondolkodni, hogy én miért vonzódom ennyire ehhez az egészhez, és igazából mindenkinek, nekem és a többieknek is, akik felfedezték ezeket a workshopokat, ugyanaz a kiindulásunk, hogy egyszerűen van egy ilyen láthatatlan szál az univerzumban, ami a művészet vagy a zene formájában tud megszületni, és az egy nagyon fontos részünké válik. Nekünk, akik ezt választott, nekünk valószínűleg ez egy ilyen valamilyen hiányzó részünk, fogalmam sincs, ezt sokféleképpen meg lehetne magyarázni. Az én olvasatomban nagyon sok embert érdekel ez, de amúgy, ha reálisan meg objektíven ránézünk, azért ez egy nagyon-nagyon kicsi kör. Maga a görög zene és a görög kultúra nagyon-nagyon népszerű Magyarországon, de az a szelet, amit én szeretnék átadni vagy bemutatni, az valójában ismeretlen. Szóval úgy lehet szerintem ezt a távoli világot közelíteni, hogy megmutatjuk azokat az ismérveit vagy jegyeit, amik a sztereotípiákon kívül állnak.
0: A személyes projektjeid mellett több formáció is köthető a nevedhez. Hogyan tudod ezeket mind összeegyeztetni?
1: Ezt nagyon sokan kérdezik, hogy tud életben maradni minden. Egyébként nem tud életben maradni minden. Tehát az összeegyeztethetősége ennek a sok mindennek azért eléggé egy nehéz terep. És egyébként így organikusan változnak dolgok, és hol az egyik, hol a másik kerül kicsit előtérbe. Szerintem az, hogy így emberileg több átfedés van a formációk között. Egyrészt segít is, meg hátráltatja is ezeknek a fennmaradását. Én azt gondolom, hogy ha van egy ötletem mondjuk, vagy van egy lehetőség, akkor azokat mindig igyekszem kihasználni, és akkor mindig az adott formációt, a leginkább odaillő formációt fogom előtérbe helyezni. Azt gondolom, hogy ehhez egy teljes állású szemlélet kell, akinek mondjuk van egy másik állása, vagy félállása, nem zenei vonatkozású. Ennyi formációt nem hiszem, hogy tudna működtetni. Elképesztő mennyiségű időt kell arra fordítani, magára a kapcsolattartásra, hogy a zenekari tagokkal, vagy a projekt tagokkal tényleg szinte folyamatosan kapcsolatban legyünk. Nekem szerintem ebben van már elég sok tapasztalatom, és ezt látom egy kulcs momentumnak, meg persze azt, hogy folyamatosan motiváló tényezőket hozzunk be. Tehát, hogyha én vagyok egy zenekarvezető, vagy projektvezető, akkor azt is vegyem figyelembe, hogy azért a többieknek is esetleg van egy másik, vagy több másik projektje, és én annak nagyon tudok örülni, és ez segít, hogyha én tudok hozni mindig valamit, amiről a többiek is érzik, hogy ez egy fejlődési lehetőség, vagy egy mérföldkő.
0: Milyen terveid vannak, és mikor hallhat téged legközelebb a közönség?
1: Így a nyárra egy úgymond szünetet szeretnék tartani, úgyhogy a nyáron már nem lesz koncert, viszont szeptemberben rögtön kettő olyan koncert is lesz, ami szerintem egy nagyon fontos momentuma így az elmúlt időszaknak. Az egyik, hogy az Esperiával a Fonóban fogunk játszani, és egy új koncertformát próbálunk majd ki. Azt szeretnénk kipróbálni, hogy hogyan működik az, hogyha nem egy ilyen klasszikus koncertformát képzelünk el, hanem mondjuk egy koncerttérben egy ilyen taverna jellegű berendezést viszünk, és ezt az igazi görög taverna hangulatot próbáljuk meghonosítani, vagy oda képzelni. És aztán a Lemono Kipos a Capella Projecttel is lesz, ugyanúgy a Fonóban egy koncertünk. Alapvetően görög népdalokat dolgozunk fel. Görög népzene, magyar zenei felhőben ez a projekt, tehát ez a kettő lesz. Tervből meg nagyon sok van, de ezeket így akkor tárom fel legszívesebben, hogyha már van valami számomra is kézzelfoghatóbb dolog.
0: Egy Rebeltikó, vagyis egy városi görög dallam következik az Esperia zenekar előadásában.

A népzene, mint alapanyag használata, stílusok ötvözése és egyfajta békebeli hangulat. Elsőre ezek jutnak eszünkbe a Kapca zenekar bemutatkozó albumáról. De nem állunk meg a felszínen, mai folkpiszkáló rovatunkban alaposan kivesézzük a fiatal formáció frissen megjelent lemezét.

A zenekar ugyan még csak 4 éve alakult, de egyáltalán nem gyökértelen, hiszen más néven ugyan, de korábban is hasonló felállásban játszottak együtt, és mindegyikük felmenői, aktív szereplői a magyarországi, azon belül is a Sopron környéki népzenei életnek. 4 évvel ezelőtt viszont igazi fordulóponthoz érkeztek, hiszen lehetőségük adódott 9 hónapig az Egyesült Államokban, azon belül is a Tennessee állambeli Nashville környékén tanulni. Ez a vidék egy igazi zenei fellegvár. Több nagy hírű egyetem is működik itt, ahol könnyű zenét, jazzt és bluegrass-t is oktatnak, többek közt olyan zenészek, mint Dan Bonner hegedűs, Tim Stafford gitáros, vagy Barry Bales nagybőgős, illetve a képzés egyik szellemi atya, Béla Fleck banjós. A Grammy-díjaikkal egy nagyobb raktárat meg lehetne tölteni. A fiúk tehát nem akármilyen zenei impulzusokat kaptak, ami erősen érezhető, főként Fajkusz Levente glisszandókban bővelkedő hegedűjátékán, illetve a könnyűzenésebb harmóniafűzéseken és szólamvezetéseken. Ha már Leventit említettük, ki kell emelni, hogy a hegedű mellett az ének oroszlán részét is ő viszi. Karakteres, kissé reszelős hangjával erős színfoltja a zenekarnak. Hallgassuk meg az album 2. trackjét, amely az Idegenföld címet kapta.

nekem a bánatból csuhaja. Mert jutott jut is, amíg élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek csuhaja. Mert jutott sok is, amíg élek, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek csuhaja.

Nézzük meg, hogy miből is áll össze a zenei szövet. Ismertebb magyar népdalok, sokféle tájból és korból, igen szabadon kezelve. Talán így lehetne összefoglalni a kiindulási alapot, hiszen a csupán 6 trackből álló albumon, a dunántúli és az alföldi nótáktól a széki dallamokon át, a moldvai énekekig, a balladától a kanásztáncig mindenre találunk példát. Olyan ez, mintha egy táncház találkozó medley volna, mindebből egy kicsi. Ám a játékmód, a harmónia világ már egy másik műfajba vezet át. Leginkább a 20-as, 30-as évek kávéházas slágerei ugranak be, amiket az éttermi roma zenekarok örökítettek tovább napjainkig. Mindehhez társul egy kissé talán hanyagnak, lazának mondható szövegprozódia, ami gyakori jellemzője a mai népzenéből kiinduló divatos zenekaroknak. Ha már itt tartunk, nem mehetünk el néhány erős áthallás mellett, amit elsősorban a Gobé vagy az Orevoir zenekar korai lemezeivel, illetve néhány Pásztor Hóra dallal érzünk. Persze ez nem feltétlenül baj, hiszen nem szégyen az elődökből inspirálódni, de a Kapca feldolgozásaiban sajnos kissé szegényesebb zenei ötletekkel találkozunk. Ugyan hozzányúlnak, megváltoztatnak több alkotóelemet is, de végig az érezhető, hogy az autentikus eljátszáshoz képest kicsit kevés ez a változtatás ahhoz, hogy igazándiból világzenéről beszélhessünk. Amikor hagyományos módon szólal meg egy-egy dallamrészlet, ott érezhető a biztos stílusismeret és hangszerkezelés. De például az idézőjeles jazz improvizációk már ingoványos terepet jelentenek a szólistáknak, és nem jutnak tovább a leapentaton vagy a blueskálák sablonos világán. Térjünk ki egy gondolat erejéig az énekre, mivel az itt alkalmazott technikai megoldás mélyebb kérdéseket is felvet. Az éneksávokon ugyanis erősen érezhető, hogy valamilyen hangmagasságkorrekciós algoritmus használtak. A legismertebbek ezek közül az autotune vagy a melodány, amelyeket a popzenében már több évtizede alkalmaznak olyan mértékben, hogy mára már egyenesen stíluselemekké váltak. Egyszerűen fogalmazva, ezek az algoritmusok a hamisan intonált hangokat teszik helyre, illetve bármilyen hangot tetszőlegesen módosíthatunk a segítségükkel. Nem állítjuk, hogy a népzenében tilos lenne ezeket alkalmazni, de talán arra nem árt törekedni, hogy az eredmény még hihető maradjon. Nos, itt az az érzésünk, mintha néha nem is emberi hangot hallanánk, hanem valamilyen AI hangsegéd búgna a fülünkbe, ami finoman szólva is szokatlan és elidegenítő. Persze lehet, hogy ez a jövő, de véleményünk szerint azok, akik népzenét vagy világzenét hallgatnak, pont az emberközeli élményért teszik, és adott esetben a kisebb hibákat, pontatlanságokat is elfogadják, sőt, lehet, hogy pont ezt szeretik benne. Ha viszont tévednénk, és a Kapca lemezén nem alkalmaztak ilyen megoldásokat, nyilvánosan megkövetjük a zenekart, és egyúttal megkérjük őket, hogy küldjék el a hangképzés tanáruk telefonszámát.

A Kapca révjáró című dala után műsorunkat a Babra zenekar felvételével zárjuk. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon és a Népzene közelről Spotify csatornáján. Köszönjük figyelmüket! Legközelebb augusztus 8-án jelentkezünk. A segédszerkesztő Gyetkó Réka nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Búzás Attila.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csaknem mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt egymást vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Karbantartás és felújítás miatt változik a menetrend a Budapest-Vác szobvonalon július 20-áig, egyebek mellett kimarad az S70-es több járata. A Rákospalota Újpest állomáson zajló váltócserével és mintegy 120 méternyi vágány átépítésével ott ismét 80 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. Így pontosabbá válik a közlekedés a Váci vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója kiemelt fontosságúnak nevezte a váltócsere programot, amely régóta nem történt a vasúttársaságnál. Még egy hétig láthatja a közönség a Fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását, melynek anyagába 150 év csaknem 100 festményét válogatták be. A látképek ellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők. Mások mellett Vasari János, Perlott Csaba, Vilmos, Cene Béla, Sajber Hugó és Mácsai István festményein keresztül. Az időjárásról: napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 28-33 fok lesz.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
4: Jó Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiójának hallgatóit. Dankó Extra című műsorunkat hallják, mint ahogy minden szombaton és vasárnap 11 óra után 4 perccel. Újra itt a bal oldalamon helyet foglal műsorvezető társam, alkotótársam, ifjabb Sárközi Lajos. Szervusz, Lajos.
5: Szervusz, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is a mai napon.
4: És hát ma is egy különleges vendéget üdvözölhetünk itt a stúdióban, és az apropó se kismiska, hogy mondhatom ezt, ugyanis a magyar kultúra lovagja, Hegedűs Valér zongora művész a vendégünk, aki éppen ma ünnepli születésnapját. Szervusz, kedves Valér, és Isten éltessen nagyon sokáig.
6: Szervusztok, és én is üdvözlöm a kedves közönséget, és nagyon megtisztelő a számomra, hogy a Dankó Rádióban szerepelhetek éppen a születésnapomon.
5: Köszönjük.
6: Nem áruljuk el, hogy hanyadik.
5: Ne. Ezt akartam mondani, hogy szeretnék én is sok boldog születésnapot kívánni, és a 18-hoz természetesen.
6: Köszönöm szépen, köszönöm.
4: Valér, nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és hogy elfogadtad a meghívást. Tehát azt hiszem, hogy a mai szűk egy óránk is igazán izgalmas, mozgalmas lesz, tele zenével, és hát legendás történetekkel. Az első kérdésem az így szól, hogy vagy?
6: Köszönöm szépen, ez egy romantikus kérdés valóban, de nagyon szépen köszönöm, igazából nem panaszkodhatom, addig, amíg az embernek az egészsége teljesen a helyén van, és azt leszámítva, hogy rengeteg dolgom van, annyit dolgozom, hogy 20 éves koromban én ezt nem bírtam volna, hála Istennek most úgy látom, hogy bírom. A lakásom az a feje tetején áll, majd egyszer, ha lesz egy kis szünet, akkor majd rendbe lakom. Egyelőre így néz ki az életem.
4: Vagy hívni kell a rendrakó manókat. Én mindig ezt mondom, amikor kicsit sűrű az életem, hogy felhívom a rendrakó manókat.
6: Elhívjuk őket, elhívjuk.
4: Vagy küldöm hozzátok is.
6: Köszönöm, köszönöm.
4: Valér,
6: tőled rögtön hozzám.
4: Természetesen. Valér, hát az elmúlt több évtizedünknek egy meghatározó alakja vagy, mint muzsikus, mint zenész, zongoraművész, és nem csak a fantasztikus zenei tudásod miatt, hanem azért is, mert hogy nem csak egy műfajban vagy kiválósága a zenei kultúrának, hanem legyen az magyar nóta, cigányzene, klasszikus, kortárs, örökzöld, táncdal, tehát tulajdonképpen te is egy olyan sokoldalú művészként írtad már be magad a mindenkori zenei történelem könyvbe, ami vitathatatlan. Hogyan kerültél te erre a pályára, illetve mindig is ezt szeretted volna csinálni?
6: Hát nagyon sok kérdés van most bennem.
4: Akkor most hátradőlök és hallgatok.
6: És akkor hallgatsz. Hát ugye az a helyzet, hogy legelőször ilyenkor mindig a Jelenics Istvánnak, az én kollégiumi nevelő tanárom volt, Jelenics István piarista rendfőnök, és ő ugye azt mondta nekünk a 25 éves érettségi találkozónkon, hogy most látom rajtatok, hogy azon gondolkodtok, hogy nem azzá váltatok, amit álmodtatok magatokról. De nem az a fontos, hogy ti mit álmodtatok magatokról, hanem hogy a jó Isten mit álmodott rólatok.
5: Ez nagyon szép.
6: Ezzel kezdődik. És tulajdonképpen így kezdődik az én pályafutásom, mert hiszen tudjátok mindnyáján, és ez köztudott a szakmában, hogy erdőmérnöknek tanultam, és aztán vissza, ahogy Móricz írja egy novellájában, hogy visszakeseredtem a muzsikáláshoz. Ha szabad elkezdenem a kezdetétől, ez nagyon érdekes dolog, mert nagyon-nagyon idős koromban, most néhány évvel ezelőtt a Covid idején jöttem rá egy nagyon érdekes dologra. A történetet úgy kezdeném, hogy Karinti azt mondja, hogy a szegénység leleményessé tesz a gazdagság tunyává. Na ennek a mondatnak köszönhetem én a zongora tanulmányaimat, ugyanis az történt, hogy Földes Nándorné, az én zongora tanárnőm, az egy óriási bérháznak a tulajdonosa volt. De az még ahhoz képest semmi, hogy ott ennek a bérháznak a kertjében, az Amerikai úton felépített még egy óriási bérházat. És az volt a terve, hogy ezeket a bérházakat kiadja, és fényesen fog élni. De jött a háború, jött a rendszerváltás, és őtőle elvettek mindent, egy lakása maradt a harmadik emeleten, ahova én jártam aztán zongorázni tanulni, és ő pedig kénytelen volt, a szegénység leleményessé tesz, kénytelen volt zongorát tanítani. Na, így kezdtem én el zongorázni. Úgyhogy ez volt az egyik érdekesség. Aztán a másik érdekesség pedig, hogy a tanulmányaim befejezése után, mint frissen végzett erdőmérnök, mentem a Margit-szigetre egy barátommal, és egy osztálytársunk ott üldögélt az egyik asztalnál, átült hozzánk, és elkezdte mesélni, hogy ő egy Eretnek Együttes nevű zenekarban dobol, és hogy nincs-e kedvem eljönni oda. És hát én úgy voltam vele, hogy megpróbálom, hát Beat zenekarban még nem játszottam soha, amúgy is abbajtam a zongorázást, akkor már egy pár éve, hát kezdjük el. És akkor elkezdtük, aztán feloszlottunk, ahogy ez szokott lenni a rockzenekarnál, feloszlottunk, másik zenekar, megint feloszlottunk, én egyszer csak rájöttem, hogy ez nekem nem való. Az, hogy én estéken keresztül azt mondom, hogy CCAG, ez nekem kevés, és ott várnak engem a befejezetlen Chopin darabjaim, és elmentem zongora kísérőnek, ugye volt egy Galgóczi Béla nevű nagyszerű táncra énekes, aki elvitt engem magával, és aztán akkor szépen kiszélesedett a pálya. Megismerkedtem nevekkel, Győri Szabó Jóskával, Szalai Laci bácsival, Kalmár Magdival, nem is tudom sorolni, hogy mennyi, Mozsár Imrével talán emlékeztek rá. Majd aztán mesélünk erről többet, de Béres Feriig bezárólag én tulajdonképpen elindultam egy ilyen kísérői pályán.
5: Tulajdonképpen mondhatni, hogy aki élt és mozgott, azt lekísérted mindegyiket.
6: Mindig mondom, hogy sajnálom, hogy a kocsimra annak idején, meg ugye el is adtam mindőket, de hogy nem írattam rá, hogy kik ültek az autómba, hogy Házi Erzsi, Besenyei Feri, Szalai Laci bácsi, Zentai Anna, stb. Sorolhatnám, óriás nevek voltak.
5: Az biztos.
6: Igen.
4: Ugye annak idején a 60-as, 70-es, 80-as években ugye vizsgát kellett tenni mindenkinek, legyen az zenész, legyen az énekes, sőt, mi több kategória vizsgát tettek az elődeink, ugye az Országos Szórakoztató Központnál. Hogyha erről mesélnél egy kicsit, mert a mai fiatalság, én azt gondolom, hogy nem nagyon érti, hogy miről beszélek, akár én is, főleg apukám révén, azért én sokat hallottam erről, de most egy avatott zongorista mesélj el, hogy ez hogy történt, hogyan készültetek fel arra több százas repertoárra, amiből aztán csak ugye bögtek nem is tudom hányat, műfajtól függetlenül, és ha ment, ha nem, akkor viszontlátás. Hát
5: ma jövőre találkozunk.
6: Igen, igen. Én a Kertész Kornél bácsihoz jártam a stúdióba, B-kategóriáig mentem el, van egy B-kategóriám, szigorú vizsga volt, Rachmaninov Sziszpol Preludet kellett játszanom a vizsgán, és mindig elmondom a fiamnak, meg úgy általában a fiataloknak, hogy ahhoz, hogy valaki egy negyed osztályú kocsmában, de negyed osztályú kocsmában zongorista legyen, ahhoz 10 évet kellett zongorát tanulni. Igen. Ez nem ment másképp. Úgyhogy ennek megvolt a maga rangja, és megvolt a szakmának a méltósága. Hát ugye ma már ez valahol ugye fellazult és eltörlődött, ma mindenki van egy ilyen birkózási fajta, hogy érd, ahol éred, vagy kapd el, ahol éred, hát ez körülbelül ugyanaz, hogy mindenki hát megpróbál úgy érvényesülni, ahogy akar, és hát sokszor bizony mindenféle képzettség nélkül, és hát nincs alapja, nincs háttere annak a teljesítménynek, amit...
4: És így a hierarchia is elveszett, ami azért nagyon fontos szerintem.
6: Igen, igen, erre mondta a Latinovics Zoli annak idején, hogy elgurult az origó, hogy a koordináta rendszernek az a középpontja, ami a nulla pont, amitől fölfelé meg lefelé lehet számítani az értékeket. Na ez az origó, ez a nulla pont, ez elgurult.
5: Bizony.
6: Nem tudjuk, hogy hova, de elgurult.
4: Lali, szerettem.
5: Igen, csak hogy Valér egy pár szót mondanál arról a repertoárról, amit egy vizsgára esetleg meg kellett tanulni, csak hogy a hallgatók és én a zenészeknek is ajánlom, hogy érezzék a súlyát, hogy például egy B-kategóriás előadó művésznek mi mennyi mindent kellett megtanulni.
6: Hát most, ha jól emlékszem, 200 szám volt, 200 számot mondom, volt egy belépőszám, Szinding tavaszi zsongás, Rachmaninov Sziszpol Prelüd, nem tudom még mi volt a harmadik, amit lehetett választani, és azon kívül volt 200 kötelező nóta. Most, ha jól emlékszem, abból mondjuk 60-at kellett játszani fejből, és a többi 140-et meg úgy, hogy kitetted magadnak a kottát. Azt hiszem, ez már azért könnyítés volt, mert először még ennyi sem volt.
5: Hát már a kiolvasott kottát.
4: Igen.
6: Igen. Úgyhogy ez így nézett ki. Igen, igen. Hát ugye aranyos történetek voltak, ugye amikor az egyik páciens vizsgázott ugye elméletből, és akkor kérdezték tőle, hogy mi a fermáta, ugye az a korona, mi a fermáta. és akkor nem tudott mondani semmit, és az egyik tanár besúgta, hogy na hát a Szent Istvánnak is volt. Na, ja, jobb keze.
4: Valér, neked hangszert nem kellett hoznod magaddal, van itt egy remek kis elektromos pianinónk, de igen jól szól, és ahogy hallgatják majd a hallgatóink, megtévesztésig olyan, mint egy versenyzongora. Mindenképpen szeretnénk, hogyha te elvarázsolnál minket a játékoddal, legyen meglepetés, és majd utólag elmondjuk nekik.
6: Elmondanám szívesen előre. Petőfi Sándorról fog szólni a zene. Liszt Ferenc írt egy történelmi arcképcsarnokot, és abban nagyon szépen emlékezik meg Petőfiről. És ennek az, az érdekessége ennek a műnek, hogy három szálon fut. Van lenne egy elszánt magyarság, egy igazi hősies harcos elszántság, van benne egy nagyon-nagyon bensőséges líra, ahogy Petőfi Sándor szerelmes, és aztán a végén pedig van két tört akkord, két tört akkord, fölfelé szálló tört akkord, mint ahogy ez a nagyszerű lélek eltávozik közülünk olyan titokzatos módon, amit a mai napig nem tudunk, hogy hogy történt. Hát erről szól a mű körülbelül.
4: Hallgassuk meg!

0: Itt a Dankó Rádióban továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben ifjabb Sárközi Lajossal ülünk itt a stúdióban, és a mai vendégünk az éppen születésnapját ünneplő Hegedűs Valér zongoraművész. Hát említettük a 78-as OSK vizsgát, és hogy aztán ugye a magyar nóta műfajában legkiemelkedőbb előadó művészekkel is dolgoztál, de hát azért, ahogyan a műsor elején is már említettük, nagyon sok műfajban otthon mozogtál. Mikor kezdett el igazán kiszélesedni ez a történet?
1: Igazából megkívánta az élet. Szóval Béles Ferire visszatérve, ugye ő volt a meghatározó személyiség az életemben. Ő maga mindig emlegette azt, hogy valakinek, fiam, sínre kell, hogy tegye az embert a pályán. És ő neki Keresztúri Dezső, az akkori költő és akkori kultuszminiszter volt az, aki őt segítette, és én nekem meg kell mondanom, hogy ő nekem viszont Béres Ferenc volt, aki engem a pályára tett igazán. Mindjárt az első évben kivitt engem Amerikába, és aztán onnantól kezdve rengeteget dolgoztunk együtt, de rengeteget, és rádiófelvételünk lett, és tévéfelvételünk lett, és nagyon sok mindent csináltunk együtt, és aztán közben azért mindig jöttek egyéb műfajosok is, táncolosok, cigánynótások, magyar nótások mindig is, az mindig, és az operettesek. Most az operettel mindig el szoktam mondani, hogy nekem szerencsém volt, nekem volt 18 éves koromban egy rosszul sikerült randevum, és hazamentem bánatosan, és egy-két hétig otthon voltak ilyen operettkották, és azokat nézegettem. Na, a mai napig ebből élek, mindegyiket tudom szinte fejből.
2: Úgyhogy... Egy rossz randevum mire is jó. Egy rossz
0: randevum. A Hakni világban dolgoztál sokat, és ezáltal nagyon sokat is és utaztál, például te vezettél? Tehát, hogy te vitted a művészeket, vagy hogyan nézett ez ki abban az időben?
1: Egy időben rengeteget vezettem, és rengeteget utaztunk, hát azt elmondani nem tudom, hogy mennyi vezetési kalandom volt, és hát volt egy olyan alkalom, emlékszem, Lipcsei Edittel, Béres Ferenccel és Németh József konferenciéval mentünk az úton, M7-esen, és mondták, hogy gondos eső van és fagy. Hát, de láttam, hogy az autók nagyon lassan mennek ott körülöttem, hát én megmentem nyugodtan, mit mennek ezek ilyen lassan. És egyszer csak megindult az autónak a hátulja, és vagy 8-at perdültem azon az úton. 8-at perdültem, és valami szárazra kerülhettünk, és megállt a kocsi. Szerencsére, ugye szembe amúgy se jött volna senki, hátam mögött meg nem volt szintén senki. Úgyhogy aztán akkor kérdezte a Béres Feri, hogy most mit csinálunk, fiam? És mondtam, hogy most megfordulunk és hazamegyünk.
2: És így is történt?
1: Igen, az a hévízi előadás elmaradt egyébként. De hát aztán olyan is volt Hatvani Gyöngyivel, ezt nem tudom, hogy ismerjétek a történetet. Retteltes hófúvás és szél. És nem bírtunk már tovább menni, beültünk egy presszóba, és mondtuk, hogy hát úgyis hát látják, hogy nem tudunk jönni. Feketét ittunk valami mást is, nem tudom, alkoholos nem. És aztán elindultunk. Közeledünk Dunaföldvár felé, csontszáraz minden. Mindenhol teljesen szárazság, és nincs szél se szinte. És kijön a kultúros retteltes mérgesen, hogy

0: hát hol voltunk eddig, hát mondom, nem tudtunk kijönni, hát ilyen, szóval ugyan nem mondja már. Mondom, akkor tessék kijönni, nézze meg az autómat, ahol 40 centi magas hó áll a tetőn. Így tudtam csak igazolni magam.
1: Manapság meg már kinyitjuk a telefont, aztán látjuk az egész világban az időjárási viszonyokat.
2: Olyan jó hallgatni ezeket a történeteket, meg olyan nagyon mesélős vagy, meg nagyon olvasott, ugye már sokat idéztél. Ezt nyilván otthonról hozod. A szüleid mivel foglalkoztak, illetve milyen családban nőttél fel? Milyen volt a gyerekkorod?
0: Hát nem volt könnyű gyerekkorom, Az én édesapám jogász volt. Édesanyám is vasúti tisztviselő, de aztán ugye jöttek ezek a nagyon vészes idők, már a Sztálin halála előtti idők, akkor éleződött ki a legjobban ez a konfliktus, és akkor az édesapámat egy éjjel elvitték Recskre. Úgyhogy mindig, amikor kérdezték tőlem a egyetemen, hogy van-e a családban a munkásmozgalom mártírja. És mondtam, van az édesapám, elvitték Recskre, ő is a munkásmozgalom mártírja. De aztán, mikor visszajött, nagyon hamar visszajött, hát szerencsére fél év után, mert akkor már feloszlatták a Recski tábort, és akkor, de viszont édesanyám megbetegedett, és ő meghalt. Uh-huh. Ő meghalt nagyon, 7 éves voltam. Uh-huh. Akkor, és aztán, hát mondjuk nagyanyámnak volt egy csodálatos műveltsége, ő ugye még az utolsó éveiben, és 96 évesen halt meg, de volt barátnője, akit magához hívott, volt franciául beszélő barátnője, volt németül beszélő barátnője, és akkor ő ezekkel társalgott, ugye, és mindent eredetivel olvasott. Hát ugye édesapám második felesége is, az meg egy szintén arisztokrata származású hölgy volt, aki szintén azért nagyon művelt és nagyon igényes ember volt. Ő azért sajnos mostoha volt, sose tudott igazán olyan lenni, de hát attól függetlenül sok műveltséget kaptunk tőle is. Meg operában és egyéb színházokban azért ő vitt el minket. Mm-hmm. Igen.
1: És akkor hogy jött a zene az életedbe? Tehát ugye nem zenész családba születtél, de mégis zongorát kezdtél tanulni, ez hogy?
0: Igen, édesapám csodálatosan zongorázott egyébként, meg kell, hogy mondjam. Na most zenészeknek ez sokat mond, hogy teljesen autodidakta módon, mindent hallás után, és gezdúrban. Ez hol van, és gezdúrban. Mindent. Úgyhogy amikor én már befutott zenész voltam, és akkor ő odajött hozzám, és kérdezett tőlem valamit, és mondtam, ebben a hangnemben nem tudom neked megmutatni. Ez egyszerűen képtelenség. Szóval ő zongorista volt ilyen szempontból, és ugye nagyon-nagyon azon volt, hogy engem első alkalom akkor, amikor látta, hogy kezdek így a zongorához hozzá nyúlogatni, akkor elvitt engem ehhez a bizonyos tanárnőhöz, akiről beszéltünk, Földes Nándorléhoz. Azt még talán el kell mesélnem, ezt el szoktam mondani, mert nagyon regényes, hogy a zongora, amin elkezdtem tanulni, hogy az egy ilyen emblematikus hangszer. Ugyanis ott arról volt szó, hogy az egy bútorzatnak, egy garnitúrának az egyik része a zongora. Ugyanazok a díszítések, oszlopfejek és ilyen kosár mintázat van rajta, mint az összes bútoron. És az én nagymamám 45-ben sétál az utcán, és szembe jön egy kocsin vele ez a zongora. És nem tudott téveszteni, mert a díszítések ugyanazok, tehát nem. És utánuk ment. Orosz katonák tolták egy kézi kocsin, és elvitték az Andrássy útra. Ő meg megnézte a címet, hazaszaladt, persze Attila már a lakás feltörve, zongora nincs. Édesapám hazajött, és mondta, hogy tudja, hogy hol vitték a zongorát, Andrássy út, nem tudom hány szám. És akkor az apám elment, és egy francia tanárnő nyitott ajtót abban a lakásban. Franciául beszélt az orosz tiszttel. Egy orosz tiszt lakott ott. Tele volt a lakás szebbnél szebb zongorákkal, de tele. De az orosz tiszt éppen azon zongorázott, ami a miénk. És mondja az apám, hogy ott elvitték a zongorát, szeretni vissza, hogy melyiket. És mondja, hogy azt. És mondja, hogy válasszon akármelyiket, azt nem adom. És akkor kiment felsülve, ugye kicsit lógó orral, és a francia tanárnő utána jött, kiengedte, és mondta, hogy jövő héten mennek Bécs felé, nem lesznek már. És akkor az édesapám összegyűjtötte a baráti kört, és akkor fogták, és visszalopták a zongorát, igen, úgyhogy így került hozzánk. Oh. Ezen kezdtem gyakorolni, és ezen gyakorolom a fiam.
2: Hát ez csodálatos. Igen. Na hát akkor én azt mondom, hogy bár nem azon a zongorán, de ismételten itt a stúdióban, kérlek, hogy játsz nekünk valamit. Mi lesz a következő produkció?
0: Most pedig egy picit akkor kapcsolódjunk ismét egy kicsit Petőfi Sándorhoz, mert van Lisztnek egy műve, aminek az a címe, hogy Pusztai bánat. És ez a Pusztai bánatnak a hangulata nagyon rácseng arra a versre, amit Petőfi Sándor írt, hogy a puszta télen. És ebben ugye mindig megjegyzem, hogy szinte az egész műnek a hangulatán átdereng ez a mondat, hogy ahogy mondja a végén a versnek, hogy és a ködök már ugye települnek a pusztára, sűrű ködök települnek, és alig láthatják a betyár alakját, akit éjszállására prüsszögve viszaló, háta mögött farkas, feje fölött holló. Olyan, mint egy festmény. Mm. Tehát következik akkor ez a mű.
2: Hallgassuk meg.

0: Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mai napon egy fantasztikus zongoraművész a vendégünk. Sokaknak nem kell bemutatni Hegedűs Valért. Valér, kérlek, mesélj bizonyos turnékról, de én tudom, hogy azért Ausztráliában talán 4 alkalommal is jártál, és Japánban is, ahol Déki Lakatos Sándorral és fiával turnéztatok.
1: Talán az Ausztráliát kezdeném. Ugye ott úgy volt, hogy 3 alkalommal kint voltam Jankovics Jóskával, ő vitt ki engem először. Azért is érdekes volt, a múltkor épp láttam, hogy a világ egyik legnagyobb temploma Sydneyben az a nagy katolikus templom, egy óriás katedrális. És amikor kiértünk oda, és megláttam ezt az óriás épületet, ezt a lenyűgöző csodát, mellesleg ugye Napóleon azt mondja, hogy ilyen környezetben nem lehet ateistának lenni. És ugye én megláttam ezt, és ugye édesapám akkor 1/2 éve halt meg, és akkor nem bírtam ki, hogy ne vegyek egy gyertyát, és ott az ő tiszteletére, emlékére égessek egy gyertyát. És aztán utolsó alkalommal meg egyedül voltam kint Ausztráliában. Akkor az úgy volt, hogy évfordulója volt az 56-os forradalomnak, de ők 57-ben értek ki, mert egy évig utaztak Ausztráliába, amíg kiértek. És hát az nagyon szép volt, ott összegyűjtöttem egy csomó verset, egy csomó idézetet, zongora műveket, és a többi. Tényleg úgy csináltam, hogy egy ilyen nagyon szép 56-os hangulatú dolog legyen. Aztán hát ugye a Japán, az pedig ott is 4-szer voltam Japánban, hát az is fantasztikus volt Sanyiékkal. Ilyenek jutnak eszembe, hogy Lakatos Sanyi, a kisi, fiatal, oda ment a impresszárióhoz, és mondta, hogy meg lehetne cserélni a számokat, mert az első részben ő neki egy gyors száma van, és a második részben van a lassú. És milyen jó lenne, hogy az első részben játszana a lassút, és a másodikban azt a mutatós gyorsat. Szóval meg lehet csinálni, természetes. Csak egy 1/2 évvel előbb kellett volna szólni.
0: Hát igen, Japánban ez nem olyan könnyű átszervezni a dolgokat, igen.
1: És a másik csoda, amit el szoktam mesélni mindig, mert az meg annyira jellemző Japánra. Talán emlékeztek a viccre, hogy alsó gödre vagy felső gödre tetszik kérni a menetjelet. Hát a következő történt, hogy impresszáriónk észrevette, hogy frakkunk már elég viseltes, és hogy adjuk be a tisztítóba. Ő fizeti, adjuk be. Beadtuk a tisztítóba, kihoztuk aznap este koncert, és rémülten látja lentről, hogy a Sanyiéknak a hónap, enyém nem látszott, de hogy az ő hónuk alatt egy ilyen csapadék valami kiütött, ugye nyilván a tisztító vegyszer és az izzadság valahogy összekerült, és kérem szépen mentünk hazafelé a szállodába. Az egész út alatt csak úgy pörölt valakivel. Másnap reggel ültünk vonatra, az impresszárió asszony odaszólított minket külön-külön, és egy mérőszalaggal végmért minket, és mondta a telefonba az adatokat. Megérkeztünk a szállodába, aznap este nem volt fellépés, egy jót sétáltunk a városban, másnap reggel a portán ott volt 3 vazonatúj méretre szabott
0: frak. Ezt tapasztaltam én is.
1: Így néz ki Japán.
2: Igen. Csodálatos.
1: Igen.
2: Ugye említetted, hogy megint visszakanyarodok egy kicsit, csak kacérkoztam a gondolattal, illetve hát, hogy milyen szép dolgok ezek, amikor több évtizedet túlél egy hangszer, és pont, hogy ilyen történetet is elmeséltél, mert hogy ugye az lett annak a történetnek a vége, legalábbis ott fejeztük be, még a muzsika előtt, hogy a fiad is azon tanult, vagy azon játszik.
1: Ja, most talán még hogy is mondjam, akaratom ellenére belekerült, nagyon belekerült ebben a szakmában, nagyon belekerült. Most Gregor Bernivel meg Vince Lillával jár felváltva. Időnként engem helyettesít, mindig azért hála Istennek nagyon nagy megelégedéssel. Most 2 alkalom is volt, hogy helyettem kellett mennie. De ő egyébként pedagógus, szóval ő azt végezte, de nagyon jól zongorázik, és azóta és a Peskó Gyuri bácsinál tanult még annak idején.
0: Hát akkor nálatok a családba viszik tovább a zenét,
1: igen,
0: hála Istennek.
1: Igen, ugye Peskó Gyuri bácsra jut eszembe, hogy ugye Peskó Gyuri bácsi ismert engem, és akkor tudta, hogy a Szabolcs az én fiam, és akkor mondja a Szabolcs, hogy hát ő is szeretne a pályára menni, azt mondja, te is mindenáron szegény akarsz maradni?
2: Szerintem most ismét zenéljünk egy kicsit, van még a tarsolyodban.
1: Igen, most talán csináljunk egy olyat, hogy amit szoktunk csinálni mostanában Pitti Katival, hogy ő elénekli azt, hogy ó, én áldott jó Istenem, oltalmazó segedelmem, aminek van egy második versszaka, ugye, hogy vándor, fecske, sebestelen, és van egy harmadik versszaka, ami olyan, hogy visszatértünk, és megáldott a csíksomlyói Szűz Mária. És érdekes módon Bartóknak a Este a székelyeknél című művében háromszor fordul elő ez a téma, és a harmadiknál, amikor a csíksomlyói Szűz Máriához érkezünk, akkor egy egyetlen pici kis harangszóval fejeződik be a mű. Hát erről szól Bartók Este a székelyeknél című műve.
2: Hallgassuk akkor most Hegedűs Valért, bár Pitti Katalin nélkül, de azt hiszem, hogy ha becsukjuk a szemünket, akkor ide tudjuk képzelni a művésznőt is. Hegedűs Valér zongorázik.

0: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra, még egészen a déli harangszóig számítunk az önök figyelmére, ugyanis itt van mellettem.
1: Ifjabb Sárközi Lajos.
0: És vendégünk Hegedűs Valér, zongora művész, aki éppen születésnapján ül itt a Dankó Rádió stúdiójában. Hát nagyon szép életutat jártál be, és még hol a vége? Számos kiemelkedő művésszel játszhattál együtt, és ide sorolhatjuk Placido Domingót is. Na ez hogyan történt? Hát
2: ez egy egész véletlen.
0: Véletlenek nincsenek, abban azért egyezzünk meg.
2: Igen, nagyon érdekes, mert a Gyurkovics Tibi bácsi azt mondta, hogy csak véletlenek vannak, de azokat valaki mozgatja felülről. Úgyhogy ez is úgy történt valószínűleg. Volt egy nagyon ravasz szervező, aki nem árulta el nekem. Annyira titokban volt ez az egész fellépés. Tudnélik, Placido Domingónak egy munkatársa, egy magyar munkatársa, és annak a munkatársának a lánya esküdött a Mátyás templomba. De ez olyan halálos titokban volt, hogy nekem se árulta azt el, hogy kit fogok kísérni. Oh. Csak azt mondta, hogy hozzak egy G-dúros Pánisz Angelikuszt, a César Franco. Ültem az orgonához, kezdtem beregisztrálni, és egyszer csak leestem az orgonapadról majdnem, ott állt Placido Domingo mellettem. Ott állt mellettem. És ami még nagyon érdekes, és nagyon szépen elénekelte, Kertesi Ingriddel együtt.
0: Milyen ilyen emlékezetes pillanataid vannak az életben, ami úgy vagy tovább lendítette a karrieredet, vagy a lelkednek olyan meghatározó, olyan sokat adott?
2: Sok érdekesség volt. Ugye az volt egyszer egy nagyon nagy élményem, amikor még akkor a Mária nénél, Székely Máriánál tanultam, aki Bartók növendék volt egyébként, és felkészített engem a Liszt Mephisztó keringőre. És én akkor utaztam ki Németországba, csak úgy látogatóba, de az ottani társaság az szervezett nekem ott egy kolostorban, egy gyönyörű szép hangversenyteremben szervezett nekem egy koncertet. És akkor ott gyorsan elővettem még egy pár darabot, és a végén eljátszottam a Mephisztó keringőt. És olyan újságcikkeket kaptam másnap, és olyan szerencsém volt, hogy aztán telefonáltam akkor a zongoratanárnőnek, és megköszöntem. Hogy
1: amire az ember nem számít néha, abból igen, nagyon igen, érdekes az, és jó igen, dolgok igen, születhetnek.
2: Igen. Aztán volt ilyen is, ugye, hogy egy alkalommal Portis Lajossal ugye készültünk Schubertnek az utolsó dalciklusát megtanulni. És akkor elő is adtuk, ha jól emlékszem, október 19-e volt. És amikor indultam, megnéztem a Schubert életrajzot, és október 19-én halt meg Schubert. Ilyen. Aztán most meg volt egy, Baranyi Ferinek van egy darabja, ez a Schödelné című darab, és abban én nekem játszanom kell a Rákóczi Indulózót a vége felé. Ez mindig így ment, és most Rák Kati felújította, és a Jókai Anna klubba csináltuk most március 27-én, és egyszer csak mondja a rádió, hogy március 27-én töltötte be második Rákóczi Ferenc, a vezérlő fejedelem, a 350. születésnapját.
0: Pont aznap, igen. Hát ezek csoda dolgok, ezek csoda dolgok.
2: Ez kicsit misztikus.
0: Igen, abszolút. A Fészeklub zeneművészeti tagozata választmányi tagságában is, mint tag dolgoztál, illetve részt vettél, valamint a Keresztény Kulturális Akadémia tagja is vagy, a Krúdi Gyula kör, Fehér Holló baráti kör is ide sorolható, illetve zenetörténeti előadásokat is tartottál. Erről mesélj egy kicsit.
2: Nógrádi Pista kért meg engem erre, hogy tulajdonképpen nótásokról volt szó, és ő kifejezetten azt akarta, azért kért fel engem, hogy komoly zenei tematikájú előadásokat tartsak, hogy a magyar nótások úgyis sokat tudnak, igen, Morvairól, meg Fráterről, meg nem tudom, de ugye, hogy az, hogy mégis egy kicsit képbe tudják tenni, hogy mikor élt Bach, mikor élt Beethoven, mikor élt Mozart, stb. Ezért tartottam nekik mindig egy ilyen előadást, de mindig hozzátettem, hogy komoly zene szemszögéből sose szabad lenézni a zseniális könnyű zenei szerzőket. És ugye elmondtam nekik azt a történetet, hogy egy alkalommal Kodály meghallotta, hogy a zenekritikusok nagyon lekicsinlően beszélnek Czerkovicról. És oda ment hozzájuk, és azt mondta, hogy ide hallgassanak, uraim, a zeneművészet hajóján Bach a hajós kapitány, ez biztos. Beethoven meg Mozart a kormányosok, és így tovább. De lent a széntérben, a géptérben, ott dolgozik koszosan, piszkosan, izzadtan Cerkovic. De fenn van a hajón, uraim, önök meg a partról prédikálnak.
1: És milyen igaz?
0: Hát, igen, csodás.
2: Ez a Kodály logika.
0: Félelmetes, micsoda gondolatmenetei voltak Kodály Zoltánnak. Igen. Nagyon érdemes olvasni az ő írásait.
2: Hogyne.
0: Zenéljünk újra.
2: Na hát most egy kicsit hadd gondolkodjak. Legyen Bánkbányból a nyitány, Erkel Ferenc Bánkbányából, egy kicsit azért a történelmi hősökre emlékezve, és akkor tulajdonképpen ennek egy nagyon szép magyaros hangulata van ennek. Mindig meg akartam tanulni, mert gondoltam, hogy akármilyen komolyabb szintű műsort is, aminek kicsit magyaros karaktere van, azt el lehet kezdeni ezzel a nyitánnyal.
1: Erkel az mindig jól jön.
0: Így van. A mi műsorunkat meg lehet ezzel folytatni. Úgyhogy akkor hallgassuk Hegedűs Valért.
2: Köszönöm.

0: Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják. A vendégünk Hegedűs Valér, aki éppen születésnapján ül itt mellettünk, hiszen ifjabb Sárközi Lajos sem hiányozhat a szombati adásból. Hegedűs Valér remek és fantasztikus példaértékű pályafutást tudhat maga mögött, és ugye ahogyan a műsor elején már így említésre került, szinte sosem volt ennyi munkád, mint amennyi most megtalál. Most például innen tőlünk is, azt hiszem Pitti Katalinnal.
1: Pitti Katalina, Bach mindenki című sorozatban, igen, Nagykovácsiban fogunk a katolikus templomban fellépni.
0: Ott tulajdonképpen a ti kollegális viszonyatok félig meddig már barátságá is
1: nagyon
0: alakult.
1: is, nagyon nagyon régi. Ugye úgy volt, hogy az álompár idején, Löblan-Pitti páros idején ismertem meg őket, és akkor kísértem őket először, csak utána egy kicsit eltűnt Katival az életemből, de vagy egy 4 év múlva aztán ezt csak újra összetalálkoztunk egy műsorban, és akkor onnantól kezdve meg szinte rendszeresen kísérője vagyok. Ha nem érek rá, akkor a fiam elmegy vele, úgyhogy így szoktunk.
0: És arról még nem esett szó, hogy mi az, amit leginkább szeretsz kísérni?
1: Hát a legkönnyebben, ami nekem olyan, hogy nem kell rá semmit se készülni, meg nem erőltet meg különösen, az természetesen az operetteket, ugye azokat tudom tényleg fejből általában. De nagyon szeretek dalokat kísérni, nagyon szeretek, ugye Portis Lajostól a legendás valamikori sportoló sakkozóval, ugye ővel csinálunk nagyon szép dalesteket, most egy ária estre készülünk majd. Az a jelmondat jár előtte mindig, szintén Kodály mondat azt mondta, hogy amikor válogatnod kell, hogy mit válasz el, akkor ne a pénzt nézd, ne az anyagiakat nézd, hanem azt, hogy minőségben melyik ér többet. Mm-hmm. És ha azt nézed előbb, hogy melyik az értékesebb műfaj, akkor az majd meg fogja hozni az anyagiakat.
0: Ez meghálálja.
1: Hát ezt várom, de attól.
0: És hát az egyház zene is a szíved csücske, hiszen a Hermina kápolnában, Zuglóban is most már több mint 4 évtizede orgonálsz.
1: Igen, nagyon régen.
0: Minden vasárnap.
1: Na ott is úgy van, hogy most ugye például nemrégiben is Karcagon voltunk, ugye egy egész nap út, és Pitti Katival léptünk föl, és akkor is természetesen fiam csinálta a Szent Misét. Hát ugye nekem az orgonához, meg egyáltalán az egyházhoz való kötöttségem, ugye ifjúkori neveltségem által is megalapozott, hiszen én kecskeméti piarista diák voltam. Nagyon érdekes volt, hogy mindenkinek megpróbálom elmagyarázni a vallás felé nyitottságnak, való nyitottságnak a mikéntjét. És most a napokban hallottam egy rádió műsort, ahol azt mesélte el a narrátor, hogy van egy festmény, egy középkori festmény, ahol Krisztus egy lámpással este kopogtat egy háznak az ajtaján. De annak a háznak kívül nincs kilincse, csak belül. Ami azt jelenti, hogy te Krisztusnak csak belül tudsz ajtót nyitni.
2: Mi nekünk el a szívünket megnézni.
1: Ez csak belül.
2: Ő minden napot kopogtat.
1: Ő minden napot
2: minden
1: van,
2: pillanatban.
1: De kívülről nem tud bejönni. Csak akkor, ha a te szíved meg van nyitva rá. Igen, ennyi.
0: Hát számunkra a magyar nóta is imádság, és minden nap kinyitjuk a szívünket. És hát nagyon sok hallgatónknak tényleg a hit mellett a rádiónk jelenti a második kapcsot, az, amihez tudnak tartozni, akiben és akikben tudnak hinni, és ez ugye maga a Dankó Rádió, és maga az a zeneiség, amit mi közvetítünk, a magyar nóta és a sok-sok hungarikum zene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most magyar nótákat is énekelhetnénk, hogyha már Valér itt van, és említésre került Béres Ferenc, és azért még sok mindenki más. Úgyhogy most következzen egy nótacsokor, fogadják sok szeretettel itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunk végéhez értünk, melyben nem más, mint Hegedűs Valér, a magyar kultúra lovagja, zongoraművész volt vendégünk, aki éppen ma ünnepli születésnapját, hát szóval Isten éltessen még egyszer nagyon sokáig. Volt már arra példa, hogy így azt mondtam, hogy legalább még egyszer ennyit, de az a vendégem azt mondta, hogy jaj, te rosszat akarsz nekem. Ellenségek vagyunk.
1: Baranyi Ferinek szoktuk mondani, hogy 120 évig felé kell, azt mondja, no, ne szabjunk határt az örökké valóságnak.
0: Na, annak sose. És amikor nálam itt jár egy vendég, akkor mindig meg szoktam kérni, hogy ha lenne itt egy időkapszula, vagy egy kis palack, amiben egy üzenetet beleírhatnál, tegyük fel, bedobjuk most az óceánba, ki tudja, mikor 50-100 év múlva megtalálják, akkor mit írnál fel erre a papírra? Milyen üzenetet hagynál itt a bolygónak?
1: Hát érdekes, ugye azt mondanám először egy Vas Albert mondatot, aki hosszan taglalja azt, hogy milyen gazdag emberek vannak, és milyen boldogtalanok, és hogy milyen elégedetlenek, és hogy a gazdagság tulajdonképpen sokszor elégedetlenséget szül, és hogy egy országnak a jóléte az nincs arányban a megelégedettségével. És azt tudnám javasolni, itt Vas Albert írt az végén, hogy aki boldogtalan, az elégedetlen, aki meg elégedett, az boldog. Ennyi a boldogság.
2: És hát az, hogy muzsika legyen, és mi kívánjuk tiszta szívből, hogy még nagyon sokáig muzsikálj nekünk, erőben és egészségben.
1: Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ne szabjunk határt a halhatatlanságra.
2: Így van, így van.
0: Kedves hallgatóink, Dankó Extra című műsorunk végéhez értünk, melyben Hegedűs Valér zongoraművész volt vendégünk. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk. És hát reméljük, hogy tetszett a mai zenei műsor, igazán változatos kínálattal szolgáltunk.
2: Nagyon izgalmas volt, mint mindig próbálunk a kedves hallgatóknak izgalmas vendégekkel jönni, és különböző zenei csemegékkel. Én nagyon jól éreztem ma magam.
0: Reméljük, köszönöm, hogy önök is így vannak ezzel, ha igen, akkor tartsanak velünk egy hét múlva ugyanekkor. Ugyanitt várjuk sok szeretettel önöket a Magyar Zene Rádiójában. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől Budai Beatrix
2: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: Műsorunk utolsó perceiben természetesen Hegedűs Valér zongorajátékában gyönyörködhetünk. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18:55 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A kormányfő egy hete nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő megbízatása. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter már többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, Orbán Viktor bábjai egyikének nevezve Sólyog Tamást. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését. A bejegyzést az elnök nem sokkal azután tette közzé, hogy lezárult a februárban amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei, Irán volt vallási és politikai vezetőjének temetési szertartása. A megemlékezéseken többen Donald Trump megölésére biztattak. Az iráni külügyminiszter bírálta az Egyesült Államokat, amiért újabb szankciókat vezetett be iráni pénzügyi intézmények ellen, megsértve a két ország júniusi megállapodását. Abbas Araghchi szerint Teherán betartotta a szavát és közölte, a vállalt kötelezettségeknek csak mindkét ország részéről van értelme. Az amerikai lépés azután történt, hogy Donald Trump elnök semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, miután Washingtont és Teheránt vádolja a konfliktus újbóli eszkalációjával. Ma van a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1995. július 11-én a boszniai szerberők Srebrenica környékén 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy borzasztó bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel lecsapott Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. Tajvan északi részén 14000 embert evakuáltak. A vihar a hétvégén a kínai Wenzhou térségét is elérheti, ahol 700000 embernek kell elhagyni otthonát. Az időjárásról. Itthon napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű. Délmúlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Ne arra törekedjünk, hogy mennél furcsábbá, komplikáltabbá torzítsuk a művet, hanem hogy mennél egyszerűbbé és hiánytalanabbá formáljuk. Kassák Lajos, íróköltő, műfordító szavaival szeretettel köszöntöm Önöket. Újra jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában 2026. július 11-én szombaton is. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Jó szórakozást kívánok! Bokor János, majd Jenei Gábor énekel adásunk első perceiben, azért, hogy én szegény legény vagyok, és a Sárga a csikó, Sárga a nyereg rajta című csárdást halljuk. Jó rádiózást kívánok!
4: Azért...

nevelve a nehéz próbálatot. Mert az öker a véletem magának szánja, az anyja a lányát nem magának szánja, nem ha magának szánja, zárja kadétkába, ne nevedesse vélem estére

vagyok, ha megölel a babám, mindjárt egy csúcsú. De én is elhervadok, helyben beteg vagyok, ha megölel a babám, mindjárt egy csúcsú. Hogy sárgul már a kukorica szár, vadvirágos madár tanosom.

Szőlősi Emesét 1994-ben ismerte meg egy egész ország a Csendula Nóta énekversenyen. Azóta is töretlen a népszerűsége, nemrégiben Dankó Klubban is járt nálunk. Most a Valamit súgok magának című nótát halljuk az ő előadásában Miskolci Balogh Zoltán és a zenekarának kíséretével. A felvétel 2023. augusztusában készült itt a Dankó Rádió stúdiójában.

és most emlékezzünk együtt Tekeres Sándor énekművészre, aki a Budapesti Operett Színház tagja volt, de a Magyar Néphadsereg Művész Együttesét is erősítette, valamint magyar nótákat is énekelt. Most Járóka Sándor, Kozák Gábor József és Lakatos Sándor zenekarának kíséretével a Hiányzik valaki ebből az utcából, a Vásárhelyi Sétatéren és az Egri Ménes mint szürke, valamint a Nem loptam én életemben című magyar nótát halljuk halálának 49. évfordulóján.

magasak, mégis rám lerték a vasak, odám szívem majd meghasak, nem loptam életembe, csak egy csipót, de

a Fürdik a holdvilág az ég tengerében című Bognár Ignác és Petőfi Sándor szerzeménnyel folytatjuk műsorunkat. Kolostyák Gyula énekel egy 2023-as hangfelvételen, kísér Johann János cigányzenekara, aztán Szeredi Krisztina a Rajkó zenekarral a Balaton tükrén táncot jár a szél című magyar nótát adja elő itt a Dankó Rádióban.

És most egy nagyszerű zenekari felvétellel megyünk tovább. 1974-ben Lendvai Csócsi József prímás vezetésével Farkas Gyula szerzeményét, a muzsikáló havasokat rögzítették egy stúdióban a Kis Központi Művészegyüttes Rajkó zenekarával. Hát hallgassuk meg együtt!

Bárány Pál László, Szigeti Fercsi, Vadász Zsolt és Dócs Péter nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. A Gyere velem Akáclombos falumba című dal hangzik el elsőként, Balázs Árpád és Fényes Lóránt szerzeménye, majd a Muzsikálj csak című dalt követően a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen és a Lőre-lőre, cudar-lőre című csárdás csendül fel. Fogadják sok szeretettel!

csak is azt ragyogja, én vagyok a párja. Két szemének égi csillag ragyogása, csak is azt ragyogja, én

Egy vérpesdítő cigánycsárdással megyünk tovább. Hankó József és a zenekarának kíséretében Rigó Mónika énekel. A felvétel 2023. áprilisában Sárospataki Dankó klubunkon hangzott el. Most pedig itt a Jó ebédhez szólanóta című műsorunkban. De mámo,

Az 1984-es vonópárbaj nagy díjasa, Puka Károly és Cigány zenekara muzsikál itt a Dankó Rádióban. Aztán tartunk egy kis szünetet, mert hogy jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Július 19-én 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Sólyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Mérföldkőhöz érkezett az uniós pénzek hazahozatala, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Kapitány István közölte, most a legfőbb cél a gazdaság versenyképességének erősítése, az energetikai fejlesztések felgyorsítása, valamint a kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A magyar diplomácia vezetője az eseményen olasz és szerb kollégájával is tárgyalt, megerősítve a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat és az illegális migráció elleni közös fellépést. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légicsapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Az ukrán katonai közigazgatás vezetője felszólította az embereket, hogy vonuljanak biztonságos helyre. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is, a helyi hatóságok szerint 6-an megsebesültek. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem 3/4 már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4-en veszítik életüket. Karbantartás és felújítás miatt változik a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, egyebek mellett kimarad az S70-es több járata. A Rákospalota Újpest állomáson zajló váltócserével és mintegy 120 méternyi vágány átépítésével ott ismét 80 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok, így pontosabbá válik a közlekedés a Váci vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója kiemelt fontosságúnak nevezte a váltócsere programot, amely régóta nem történt a vasúttársaságnál. Híreink végén a várható időjárásról. Napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is a Nemzörög a haraszt és a Befordultam a konyhára című csárdást halljuk. Kemenes Sarolta után Pataki István énekel. Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is.

Szórja a nap aranysugarát, ezt a népszerű andalgót most Vörös Sári előadásában halljuk. Leszler József és Babusa Miklós szerzeményét követően a Látod édesanyám miért szültél a világra című tradicionális dal csendül fel, ekkor már Benedekfi Katalin énekel, majd Kós János és Farkas Zsolt. A dalcsokor második részében a Halljátok cigányok és a Csicsak rózsám hallod című csárdás csendül fel. Fogadják sok szeretettel!

Most pedig a Csendül a Nóta című csárdás csendül fel Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye, amit Johannes Brahms is feldolgozott. Most 60-i kis Gyöngyi adja elő Lakatos Miklóssal és zenekarával. Cseh!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol már is Szalai László hangfelvétele szól. Seres Rezső szerzeményét halljuk, na nem a Szomorú vasárnapot, hanem a Ki volt az az asszony című hallgatót. Majd Vígi Bolya, Pék László és Szabó Szilvia is dalra fakad. A Kertesház benne egy Nyíló Rózsa című andalgót követően a népszerű Nagy a feje, búsoljon a ló című csárdás csendül fel. Majd az Icarica Kukorica című Barta Henrik és Kubányi György szerzeménnyel zárjuk az összeállítást. Hallgassuk meg együtt!

0: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is itt a Dankó Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mészáros János Elek és Kis Károly nóta felvételeivel megyünk tovább. A nem jó mindig minden este a Fonóba eljárni, és a Felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére című csárdás csendül fel. Tartsanak továbbra is velünk!
1: Nem jó mindig minden este a Fonóba.

aki reggel délve este a csókomat várja. Új szerető ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel délve

Kús Éva, Gáti Pál, Gencsi Sári és Kutasi Katalin énekel szombati adásunk utolsó énekes összeállításában. Két kis aranykarikáról szól az első nóta, majd Dankó Pista szerzeményét halljuk Hamis a rózsám címmel, ezt követően a Messze túl a Tiszán és a Repül a szán című csárdás zárja a sort.

járók a Sándor és zenekar a Muzsikál szombati adásunk utolsó énekes összeállításában. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára, de ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. 2 óra után már Gál Zoltán köszönti önöket, jön, hogy teljesítse kéréseiket, kívánságaikat, legyen az örökzöld melódia, operettsláger vagy magyar nóta, tehát szívküldi szívnek szívesen ma is egészen 5 óráig, aztán az egy nóta három élet külön kiadással Popovics László kollégám jelentkezik, ez lesz a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, további kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian. Elfogadja az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A magyar diplomácia vezetője az eseményen olasz és szerb kollégájával is tárgyalt, megerősítve a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat és az illegális migráció elleni közös fellépést. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet. A légicsapásokban 11-en sebesültek meg, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Az ukrán katonai közigazgatás vezetője felszólította az embereket, hogy vonuljanak biztonságos helyre. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6 sebesültek meg. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölték a helyi hatóságok. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem 3/4 már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát. Ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, amelyekben naponta átlagosan 4 veszítik életüket. Véget ért a TUSZ dráma Berlinben. Kiszabadították a nőt, akit tegnap este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. A 22 éves nő a bolt alkalmazottja. A férfi egy késsel támadt rá záráskor. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták. Indítéka egyelőre nem ismert. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg fia, Harry herceg, és felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten lehet zápor, zivatar. Délután 28-33 fok lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Július 11-én szombaton a Kívánság műsorban, és nagyon kellemes zenés időtöltést kívánok a szerkesztő Nemesnéki és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Köszöntjük a Nórákat és Liliket névnapjukon, és azokat, akik július 11-én születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk hívásaikat. Bardóczi Sándorné kérte az első dalt Békés Csabáról. Fonyó Barbara énekel. Paprika Show.

Így szól a következő üzenet. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Felvidéken élő Nagy Annát és Nagy Gézát, szőlőskei lakosokat, házasságuk 62. évfordulója alkalmából. Mi mindannyian boldogok és büszkék vagyunk, hogy a sors nekünk ajándékozta őket, akikben rengeteg szeretet, szorgalom és jóság lakozik. Többet jelentenek, mint csupán egy házaspár. Ők a feltalálók és végrehajtók, akik sikert sikerre halmoztak és maradandó értékeket hagynak maguk után. Ők valóban azok, akik igazi fényt hagynak maguk után, és a fény bevilágítja az egész Bodrog közt. Töretlen jó egészséget, szeretetet kívánnak gyermekeik, Valéria és Attila, unokáik Adrián és Vivien, illetve a dédunokák Julia és Leo. Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Jámborti Vadarné férjének kérte a következő nótát Balatonboglárról, Bangó Margitot ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május és itt van a nyár, ránk sül a újból a targarét. Mindenütt morgom a illat a fát, ott súd a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen kér a tal, jöjjön a csók, ha az este takar. Már ez a kis kap a domb tetején, gyere oda, édes, ott légyegyén. Érjen az élet, hiszen kér a tal, jöjjön a csók, ha az este takar.
1: Egresini Zsuzsa békésen szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Détár Enikő énekel, kísér a Stúdió 11, megvan magáról a véleményem.

0: Levasztam őt.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Paplák Lóniát szeretném köszönteni. Kisza Dörzsen születésnapja alkalmából nagyon sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok neki. A Nauta kérés, amit szeretnék, megfordítom kocsim rúdját.
1: Köszönöm, hogy telefonált, Isten éltesse az ünnepeltet. Hollai Bertalant, Suki András zenekara kíséri.

Dinnyésné Elvira kérte a következő nótát Zala Szántóról, Újvári Marikát Csóka Gyula zenekara kíséri, a monoki lányoknak nincs párja.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Elekesné Rózsika sógorának küldi a következő nótát Bácsbokodra. Gáspár Annit Lakatos Miklós zenekara kíséri. Megüzente a babám.

kedves hallgatóink, 1966 nyarán, azaz 60 évvel ezelőtt új fejezet nyílt a magyar könnyűzene történetében. A Magyar Televízió megrendezte az első táncdalfesztivált, amely nem csupán egy dalverseny volt, hanem valódi kulturális esemény, amely hosszú évekre meghatározta a hazai könnyűzene arculatát. A táncdalfesztivál kezdetben elsősorban a dalszerzők versenye volt, később azonban egyre inkább az előadók kerültek a középpontba. A műsor számos énekes és zeneszerző számára jelentett ugródeszkát. Most Zalatnai Saroltát halljuk erről a 60 évvel ezelőtti táncdalfesztiválról. Hol jár az eszem?

Zsoldosné Irénkének 60-ból testvére küldi a következő szép dalt. Barabási Zoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Szólj, szólj, csalogány!

Nagy Gyulán ér a halálának negyedik évfordulóján szeretnénk egy dallal emlékezni. Üzeni férje, gyermekei, unokái és a dédunokák nevében is. Barabás Sándor énekel, egyetlen egy boldog percre miért kell annyit várni?

Makóról Jónásné Erika férjének kérte a következő dalt, Dóka Zsuzsát Sárközi Béla zenekara kíséri, Szombaton meg vasárnap.

0: útját járom, a bámborjaiban.
1: Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Kökényné Izabella Balatonudvariból kérte a következő nótát, Nemes Ildikót Lakatos Sándor zenekara kíséri, Csajjel édes.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Drága férjem emlékére szeretném kérni azt a dalt, hogy dótát hozzál a síromra, ne csak szép virágot. Szerető felesége, két fia, László és Sándor családjukkal együtt. Köszönöm szépen!
2: Nagyon köszönöm, hogy hívott minket. Éliás Tibor énekel.

Szentendrére Müllerné Erzsikének szeretettel küldi a következő dalt barátnője a Cirkusz Hercegnőből. Domoszlai Sándort Balázs Tamás zenekara kíséri, Mr. X belépője.

Budovec Gáborné Marikának Szombathelyre, sógornője küldi egyik kedves dalát Fazekas Józseftől, kísér Lakatos Miklós zenekara, Csók dal borra.

sojtva kaszt. A jóbor íze, szép asszony csókja, nem enged többé, csak ott maraszt.

Édesapánknak, Kis Tibornak Gyöngyös Tarjánban 70. születésnapja alkalmából sok örömet, boldogságot, hosszú életet kívánunk Péter Mónika és Alexandra párjukkal, László és Gyula, és a két unoka, Dorina és Hanna Róza. Karcagi Nagy Zoltánt Sárközi Béla zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Tatabányáról Kacsmarik Béláné kérte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak, Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, vége már a Dáridónak.

néhány remek dal cím műsorunk következő órájából. Százados úr péntek reggel harangszót hozott a nyáresti szél Günna dorozsmai határban. A következő percekben Berki Péter és zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Tartson velünk nyáron is!
3: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkeltét.
2: Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
2: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
2: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 45 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Sulyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Sulyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légi csapásokban 11-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszkij elnök. Az ukrán fővárosban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an sebesültek meg. Véget ért a Tusz dráma Berlinben. Kiszabadították azt a nőt, akit este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. Záráskor egy késsel támadt rá a 22 éves alkalmazottra. A többi dolgozónak sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közölte, hogy a tettest elfogták, de még nem tudni, mi volt az indítéka. A Tusz tárgyalás alatt több olyan nehezen értelmezhető követeléssel állt elő, amelyek arra utalnak, hogy nem tervezte meg előre a támadást. A közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából utcabált rendez ma a francia intézet. A látogatók különböző fajátékokat próbálhatnak ki, valamint megismerhetik a frankofon Afrika ütő hangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több stílust ötvöző zenekaruk lépnek fel, a zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi között olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat, fagylaltot kóstolhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, de a zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki Ózd, Szerencs, Sárospatak környékén és az ország déli, délkeleti részén. Holnap is hasonló időre számíthatunk, helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Ismét köszöntöm azokat a hallgatókat, akik a Dankó Rádió kívánság műsorával töltik a szombat délutánt. Androvicsné Kati kérte a következő nótát Máté Szalkáról, Csík Józsefet ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

0: hagytál.
1: Zsirai Nórikának névnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget édesanyja, párja Józsi, gyermekei, Jocika és Levente, Gyulai Erzsébet énekel Szalai Antal zenekara kíséretével, szívemből kívánok boldog névnapot!

Édesapjának, Kövecses Istvánnak sok szeretettel küldi a következő nótát. Bonyhádra, Piroska. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Százados úr péntek reggel.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Keresztesnél vagyok, Mennyfőcsanakról. Szeretném köszönteni kedves barátnőmet Győrságon. Csörnyei Józsefné 80. születésnapján. Erőt, egészséget, hosszú életet kívánok kedves családja körébe. És egybe szeretnék emlékezni kedves férjére is, aki nem érhette meg, hogy köszöntse kedves feleségét ezen a szép napon, és örökre őrizzük az emlékét. Barátnője Mennyfőcsanakról Elsa Nóta a 100 fok Celsiustól születésed napján. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. A 100 fok Celsius játszik. Boldog születésnapot!

Dombi Sándor küldi a következő dalt Mezőberénybe. Máté Otiliát Bura Kovács Andor zenekara kíséri. Harangszót hozott a nyáresti szél.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 60 évvel ezelőtti, azaz az 1966-os első táncdalfesztiválra emlékezünk. Most Bakacsi Bélától idézzük fel a dalt, Bizony így van ez szívem.

Makula Imréné szeretettel hallgatja azt a nótát, melyet édesanyjától hallott annak idején sokszor. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

0: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A magyar zene rádiója.
1: Hajdúböszörményből Gombosné Etelka kért egy nótát Lente Lajos előadásában. Kíséri Fjepkállai Kisernő zenekara. Gerle Madár messze repült.

Morvainé Jutka Miskolc Tapolcán szeretné meghallgatni a következő nótát. Kalinájnikő Terék József zenekara kíséri, nyisd ki anyám a virágos ablakod.

folytatjuk a kívánság műsort. Hévízené Judit Gyöngyös Tarjánban várja a következő dalt, Bétót Magdát Lakatos Miklós zenekara kíséri, Sárga Rigó.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Magdi vagyok Letenyéről, és nagyon szeretném meghallgatni Szankai Istvántól a Zöld Almák című számot. Nagyon kedves ember volt ő az én számomra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, és ez a dal még számomra is meglepetés lesz. Kíváncsi a hallgatom. Szankai István énekel, Kicsi zöld almák.

Mikor felébredek reggel, és a hajam még a homlokomba lóg. Olyan jó leső, hogy itt vagy, behozod a kávét, s mondasz néhány kedves szót. Egy kis reggelit is összecsapsz, mosolyogva unszolsz, egyél már. És a mosolyodtól hirtelen az egész lakás csupa napsugár. S ha ez nem szerelem, csak annyit mondhatok, nézd a fán a kicsi zöld almát, úgy nevet, ahogy én nevetek rád, mikor jön anyád.

ezért nézlek oly sokat, hiszen nékem csak te vagy a napsugár. Gondolatom szüntelen körötted kúszál, és délben mindig felhívlak, és megkérdem, hogy vagy, mit csinálsz? S ha leteszem a kagylót, az órákat, a perceket úgy számolom, s ha hazafelé tartok, mindig elém jössz, hogy találkozzunk félúton. S ha ez nem szerelem, csak annyit mondhatok. Nézd a fán a kicsi zöld almát, úgy nevet, ahogy én nevetek rád, mikor jön anyád.

0: előre tartja ő is az arcát, mikor jön a nyár. Hát ezért nézlek oly sokat, hiszen nékem csak te vagy a napsugár.
1: A következő nótát Sidó Róbert szeretné meghallgatni, Takács Bélát Boros Lajos zenekara kíséri, Gyere velem az erdőbe.

Kósának, Csepregi Bálinnak sok-sok szeretettel küldi a következő nótát, Mezőtúrról Évike. Farkas Rozikát Szalai Antal zenekara kíséri, Künna Dorozsmai határban.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Nyíregyházáról Stancsik Gáborné és férje kérte a következő dalt Horváth Pistától, kísér Berki László zenekara, erdőszélen sátoroznak az olácigányok.

Ezt írt a hallgatónk, a régi szép emlékeket felidézve, csendül szívemben egy dal, melyet szeretnék meghallgatni, valamint életem egy sorsdöntő műtétének 26. évfordulója alkalmából szeretném kérni a Csodatévő lány című dalt. Köszönöm a Jóistennek és a lányomnak, hogy mellettem vannak. Gyuláról Mádai Eszter Janka. A Noclav együttes játszik.

Erdődiné Krisztina Bajáról édesapjának kérte a következő nótát, Csőr Józsefet Lakatos Antal zenekara kíséri. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

Azt mondták, nincs boszorkány Szegedem, pedig, mint a fűzzel úgy terem. Engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kötény szemű barlalány. Engemet is megrontott egy boszorkány, egy szegedi kötény szemű barlalány. Vigyázz, pajtás, jól vigyázz,

boszorkány tudom.

Ivanisné Katalin Egerszalókról, Horváth Alexandrától kérte a következő dalt, Jónás Géza zenekara kíséri, a címe Duj Duj.

műsorunk következő órájában elhangzik majd a szél viszi messze a fellegeket, az összecsendül két pohár, és a 66-os Táncdalfesztiválról felidézzük majd az Illéstől a Még fáj minden csók című slágert. A következő percekben Duka Péter és zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
2: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
3: Végre valami okosat is csinált, Egres.
4: Nekem ez az ember gyanús.
5: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
6: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó rádióban.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Sulyog Tamás külföldi útjait bírálta a Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia, Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki programban mindössze néhány találkozó szerepelt helyi magyar közösségekkel. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Sulyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Gázában az összeomlás szélére sodródott az egészségügyi szállítás. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A gázai hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát. Ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát. A tavaly októberi tűzszünet ellenére a térségben rendszeresek a harcok, naponta átlagosan 4-en halnak meg. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyház fő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A meghívottak között volt mások mellett egy tanzániai nő kis gyermekeivel, egy ukrán férfi, aki egy római plébán talált menedékre, és egy szudáni fiatalember, aki szakmát tanul a római egyházmegye támogatásával. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Itthon elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves csikós töttősi férfit végül a faluja határában, a lucernásban elbújva találták meg. Büntető eljárás indult ellene. Napos, gomoly felhős az idő, de az ivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki Ózd, Szerencs, Sárospatak környékén és az ország déli részén. Holnap is hasonló időre számíthatunk, helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
11: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat a Kívánság műsorban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Szalmáné Irénke édesapja kedves nótáját kérte Nyíracsádról, Tarnai Kis László, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Jegenye fák nem nőnek az égig.

Szél viszi messze a fellegeket című dalt kérem a Berényi és Várbalogi buli résztvevőinek. Jól éreztük magunkat Marika Maglódról, Szigeti Fersi énekel, kísért Tordai Zoltán zenekara.

Sziget-Szent Miklósról Simonné Elvira kérte a következő nótát, melyet Szóka Júlia énekel, kísér Varga Jenő zenekara, Meguntam az életemet.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kenész Ferencné vagyok Sarkadról. Szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió minden dolgozóját. Szeretnék kérni egy számot. Nem tudom pontosan, hogy kezdődik. Az ember mindig akkor figyel fel egy számra, amikor olyan lelki állapotban van. Most azt a számot kérném, hogy hiszen mindent lehet, hogyha valakit szeretünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Milyen igaza van, mennyire függ attól, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk, az, hogy éppen milyen zenét szeretünk hallgatni. A Neoton slágerek következik, a címe Emlékül.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Zsolhár Istvánné kérte a következő vidám nótát Győr-új barátról, Várnai Adrián és Kolostyák Gyula az előadók, három sós perec.

0: sohasem.
1: Vasváron Mia Sovicsné Pölöskei Irénkét 86. születésnapja alkalmából köszönti, kíván nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet családja körében, szeretettel volt szomszédasszonya Lívia. Fényes Györgyöt Sárközi Lajos zenekara kíséri, születésed napján.

Szívküld és szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Hitesné Irénke Esztergomból kérte a következő dalt, Simon Boglárkát Budai Sándor zenekara kíséri, Búzaföldön, Dőlőúton megy a lány.

Édesapjának, Békési Tibornak szeretettel küldi a következő nótát Tapolcára, Piroska. Dóri Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri, leszakadt a pincelakat.

hát jaj, de szín szerető, a sötét van, nem látok, gyere ma már gyújtsad világot. Sötét van, nem látok, gyere ma már gyújtsad világot. Gyújtottam már csak, gyere meg, készen az ágy, feküdj bele, muszd le a csizmádat, ne sározd le az én.

0: imádom, de sálasz te az én dunyába.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 60 évvel ezelőtti első táncdalfesztiválról emlékezünk meg. Most egy ikonikus előadó szólal meg.
2: Ezzel a fesztivállal és ezzel a nótával lehet datálni az úgynevezett generációs feszültséget. Kaptam egy levelet a tévén keresztül, eljuttatták hozzám. Levél az nagyjából így szólt, azt mondja, Szörényi elvtárs, felkiáltójel. Nézve magát a televízióban, most már kénytelen vagyok elismerni Darwin igazságát, hogy a majomtól származunk. De az nagyon komoly hisztériát váltott ki, ez kétségtelen. És hát végeredményben ez a alapozta meg, vagy legalábbis ez nagyon keményen elindította az, hogy ránk érdemes odafigyelni.
1: Következzék az Illés lágere az első 66-os táncdalfesztiválról, még fáj minden csók.

Bíróné Kati Száz Halombattán szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, Zentai Annát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Simon Gáti Lányok.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Marikának szeretném küldeni Gyulára kedvenc dalát, aranysárga falevél, viszi már az őszi szél. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, és örömmel játsszuk a nótát. Talabér Erzsébetet, Szalay Antal zenekara kíséri.

nagyapjának, Pap Tibornak szeretettel küld egy vidám nótát. Barbara Budapestről, Vadász Zsoltot Balázs Tamás zenekara kíséri. Lőre, lőre, cudar lőre.

Fartacuk Bálinnénak Komáromból férje kérte a következő nótát, Puskás Sándort Miskolci Balog János zenekara kíséri, Icipici kis galambom.

Farkasné alapon szeretné meghallgatni a következő dalt, és küldi mindenkinek szeretettel. Biszák Júlia az előadó, Muskátli, Muskátli virág.

Lőrincné Klári a barátainak küldi a következő nótát Gál Gabriellától, Jónás Mátyás zenekara kíséri, Rózsa bokor teteje. Rózsa.

0: drezselyem, saláta, fütyülök én magára a világ.
1: Öccsére Kánya Ferencre halálának 34. évfordulója alkalmából emlékezik nővére fájó szívvel. Gránát Zsuzsát Albert György zenekara kíséri. Mit keres a temetőben?

Illényiné Kati testvérének és sógornőjének küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt házassági évfordulójuk alkalmából Pécsre. Vámosi János énekel, összecsendül két pohár.

Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba. Folytatás holnap 2-kor. 5 óra után hallgassák Popovics László műsorát, Tudod-e még az én nótámat? Ma 3 hallgatóval, Erzsébettel, Marika nénivel és Imrével beszélget. A kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Lakatos Miklós zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Több ezeren emlékeztek Szrebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkán ország vesz részt. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvédvezér karfőnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A svéd cég a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbált próbálta megoldani a helyzetet. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg, büntető eljárás indult ellene. Több mint 1.700.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvánra csapott le heves esőkkel, óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. Itthon napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és a déli határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Holnap is hasonló időre számíthatunk helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: állabál.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
2: Van egy tanyám, és itt, hát ez is tanya, ahol lakok, mert ez egy tanyaközpont volt, meg lehetett venni a házat, és akkor megvettem, vagy vettük annak idején is, közben így légvonalban van egy tanyám.
1: Imre lesz majd a vendégünk, de Erzsébet is mesél a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Hát az az igazság, hogy az én szeretteim, drága szüleim, nagyszüleim, testvéreim, tehát az mindenki a debreceni temetőben, vagy a balmazújvárosi temetőben nyugszanak.
1: És van még egy hölgy hallgatónk, Marika néni is megosztja gondolatait.
4: Mikor itthon volt a kórházban, minden nap tudtuk, minden nap mentünk hozzá, ahogy időnk volt. De nem tudom elfelejteni. Vitt a mentő befele bennünket, szirénázva, és a kisgyerek azt mondja, ugye anyom, a súlyos beteget visszamentő. Ugye anyu, én nem halok meg. És ezt nem bírom elfelejteni.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat, kimegyek a temetőbe. Ezt hallgatjuk hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a gyümölcsöt leszedik, ha megéri. Minden kislány férhez megy, ha megkéri. Ha a gyümölcsöt leszedik, ha megéri. De minden kislány férhez megy, ha megkéri. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre vigyázni. De a legény egy sem akar megélni, a mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni, jó lesz lányok a szívetekre vigyázni.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Imrével beszélgetünk, kimegyek a temetőbe. Ezt a dalt hallgatjuk. Kihez megy ki a temetőbe, Imre?
2: A feleségemhez.
1: Mikor ment el a felesége, Imre?
2: Hát most április 26-án volt 5 éve.
1: Olyan, mintha most történt volna, nem? Hát legalábbis. Olyan. Tehát, hogyha azt mondja, hogy...
2: Pillanatok alatt elmúlt ez az 5 év is felettem. Attól függetlenül, hogy hát egyedül élek. Egy fiam van. Hát ő előtt szoktunk naponta most is itt volt találkozni. Igen, csak mert van egy tanyám, és itt, hát ez is tanya, ahol lakok, mert ez egy tanyaközpont volt, ezt el, meg lehetett venni a házat, és akkor megvettem, vagy vettük annak idején is.

0: házasságot is még a feleségem életébe. Ajándék című mindent. Gyerekkoromtól kezdve rengeteget dolgoztam. Mindig másnak voltam, ahogy mondják, a lába kapcája, de azért, mikor megnősültem, 70-ben nősültem meg, aztól kezdve mindig előre haladtam, sose átra. Pedig.
1: Uh-huh. És hol ismerkedtek meg a feleségével egyébként, vagy hogyan ismerkedtek meg?
0: Hát a feleségemmel 62-be férni volt, és kijött a férjével, itt volt egy kis klub, és hát ma mondhatnám azt, hogy majdnem úgy történt, hogy szerelem első látása, de hát én 17 éves alig voltam még akkor, és utána 60.
1: Tehát akkor idősebb volt a leendő felesége.
0: Idősebb volt, igen.
1: Ha jól értem.
0: Ő neki meg a férje 16-tal, őtől le. Azt közben nagyon szerette az italt meg. Hát alkoholista is volt.
1: És akkor elváltak.
0: 64-be bevonultam. 66-ban leszereltem is. Akkor már, mert addig az üzemi konyhám volt felszolgáló. Ott azért találkoztunk, de hát férné volt, meg én is, hát gyerek voltam szinte. Aztán, de azért úgy valami érzelem az mindig jelen volt.
1: Mindig meg volt önök között.
0: Úgy sikerült a helyzet, hogy mikor leszereltem, akkor már a tejházba dolgozott, én meg tejszállító voltam traktorral, volt egy norma, ami egy 3-4 kilométerre kint volt, és akkor reggel este mentem az edényekért, meg vittem a tejet befele, és akkor...
1: Szereti elaprózni a történeteket. A lényeg az, hogy hát fülig szerelmes lett a leendő feleségében.
0: Ez lett a vég, aztán elváltak.
1: És akkor önök már össze tudtak házasodni. Hát emlékezzünk akkor a feleségére.
0: Mert addig nem mondtam is neki, hogy én nem. Imre, mi a fenélek.
1: Emlékezzünk a feleségére ezzel a dallal. Jó, amit választott. Kimegyek a temetőbe. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Imre kérésére. Jó.

nóta, három élet. Kimegyek a temetőbe. Hamarosan meghallgatjuk majd teljes egészében is ezt a felvételt, de addig még mesél Erzsébet és Marika néni arról, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a felvételhez. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: sírra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Most inkább az emlékezés percei jönnek majd. Kimegyek a temetőbe, ezt hallgatjuk meg ugyanis hamarosan. Kire emlékezünk a dal kapcsán?
2: Hát az az igazság, hogy az én szeretteim, drága szüleim, nagyszüleim, testvéreim, tehát az mindenkim a debreceni temetőben, vagy a balmazújvárosi temetőben nyugszanak. A debreceni temetőben nyugszik az én drága jó szüleim, mind a 7, illetve hát 7 testvérem.
1: Igen.
2: Egy testvérem sajnos, ő magasrangú katonatiszt volt, és ő Keszthelyen nyugszik a katonai temetőbe. Nagyon fáj a szívem érte, hogy ő ott nyugszik, mert hisz oda, hát minden évben oda nem lehet eljutni.
1: Igen.
2: Sajnos.
1: Igen. Hát hogyha szívében ott lakik, akkor...
2: Hát úgy oldottuk meg a drága gyerekeimmel együtt, hogy fényképével együtt egy nagyon szép márványtáblát helyeztettünk el a drága szüleim síremlékébe. Tehát így az ő emléke is ott van, nevével, emlékezve rá mindennel együtt, és akkor így tulajdonképpen talán hajszányit úgy éljük meg, hogy az ő sírjánál is állunk.
1: Igen, igen. Akkor, ha jól értem, elvesztette mindegyik testvérét?
2: Így, ahogy tetszik mondani.
1: Akkor jól értettem. Akkor hallgassuk meg az ő emlékükre a dalt, jó? Kimegyek a temetőbe. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szólt át a felvétel Erzsébet kérésére.

mondta, három élet. Kimegyek a temetőbe. Nem sokára meghallgatjuk teljes egészében ezt a felvételt, de addig még Marika néni is mesél. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Igen. Marika néni van velünk a vonalban.
1: És ez így van hajamból.
0: És hogy képzelt el, hogy meddig fog élni? Hogy megéri ezt a kort?
1: Hát ezt nem gondoltam.
0: Nem gondoltam.
1: Mert sok probléma van, majd el fogom mondani, amit nem tudok elfelejteni az életem végéig.
0: Hát, hogyha olyan sok probléma van, akkor elkezdhetjük sorolni, mert műsoridő véges. Milyen problémák voltak az életében? Milyen
1: hát,
0: nehézségek?
1: Tűzni, ahogy felépítkeztünk, 2 év múlva született a kisfiunk az első.
0: Aha.
1: És mikor első osztályos volt, olyan betegségbe került, hogy nem tudtak rajta segíteni.
0: Na, milyen betegség
1: két
0: volt?
1: Évig, két évig hordtuk a kórházban a Molnár főorvos úra volt a főorvos a lakására, és nagyon rosszul lett a kisgyerek. Mondom a férjemnek, hogy vigyük orvosom, mert valami baja van, addig nem látom. Úgy a fejem megbillent, mikor álmosak vagyunk, vagy 2 alkalommal.
0: Igen.
1: És beküldte a kórházba, onnan meg küldte Pestre a Heimpál kórházba.
0: Igen, a gyermekkórházba.
1: A gyermekkórház végén, és éppen magam mentem látogatóba, amikor megmondta a főorvos asszony, hogy nem tudnak rajta segíteni. Úgyhogy 2 évig élt, 1,5 évig az órán táplálták, és ezt tessék elképzelni, mikor itthon volt a kórházban, minden nap tudtuk, minden nap mentünk hozzá, ahogy időnk volt. De nem tudom elfelejteni. Vitt a mentő befele bennünket, szirénázva, és a kisgyerek azt mondja, ugye anyu, most súlyos beteget visszamentő, ugye anyu, én nem halok meg. És ezt nem bírom elfelejteni.
0: Hát
1: meg utána sok probléma, úgyhogy 2 évig szenvedett a haláláért. És ezt nem tudom elfelejteni, még élek.
0: Ennyi idős volt, amikor elment?
1: Első osztályos volt, amikor beteg lett, és ez volt, na, már nem is eszembe.
0: 8 éves akkor. 8 éves
1: volt, igen. 8 éves volt, amikor 65-ben meghalt. Meg volt beszélve, akkor még nem volt telefonunk, és meg volt beszélve ott a Magcsicita városnál, hogy onnan telefonálnak, ha baj van. Elment a fegyem 5 órakor, hát jön hazafele sírva, hogy meghalt. És ez
0: hát aki szülőként hallgatja ezt a műsort, egyszerűen, tehát nekem is annyira nehéz hallgatni ezt.
1: Igen, tehát hát így
0: a legféltettebb
1: volt, ez
0: kincs,
1: volt.
0: Így, ezt és ráadásul ez
1: kíván,
0: a mondat.
1: Nem kívánom senkinek se tessék elhinni, hogy ezt a 2 évet átélj, amit mi átéltünk vele. Utána hát, még...
0: Tudja, Marika hát, néni, az az érdekes, hogy az jutott eszembe, hogy a Jóisten csak annyi terhet rak az emberre, amit elbír. Hát nagyon erős asszony, azt kell, hogy mondjam. Ez.
1: Hát igen, ezt nem tudom elfelejteni. Sok minden eszembe jut róla, hogy volt, mint volt. És utána született a kislányom 60-ban, akinél most kint vagyok, úgyhogy nincsen senkim sem, mert már meghalt. Akkor a férjem beteg lett. Hiába mondtam, hogy menjen az orvos, dolgozott, mindig sokat keresett, dolgozott, mindig jó dolgos ember volt, és úgy építettük fel a házat is adósság nélkül.
0: Igen.
1: És akkor... Na,
0: és ha jól értettem, akkor a lányát is elvesztette már?
1: Nem, a lányomnál vagyok itten. Ő
0: értem.
1: Rajta nincsen más, ahova mentem volna, csak
0: értem.
1: Az otthonba.
0: Akkor ő segít önnek.
1: Ő segít, igen, de őtet is most műtötték a lábát, azt ő sem nem jól van.
0: Igen.
1: De hát, amit tudok, megcsinálok. Meg úgy önellátó vagyok,
0: igen.
1: Ahol képes, hogy...
0: Marika néni, emlékezzünk akkor a fiára, jó? Aki 8 esztendős korában elment. Kimegyek a temetőbe. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Marika néni kedvenceit hallgatjuk.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig ugye nyári rovatunk, az Egy Nóta Három Élet. Imre, Erzsébet és Marika néni meséltek a Kimegyek a temetőbe című magyar nótáról. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet. Imrét, Icát és Máriát látjuk majd vendégül. És persze az is kiderül holnap 5 órakor, hogy melyik dal lesz a fókuszban, melyik dalról fognak beszélni, egy gyönyörű magyar nótáról egyébként. Nos, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom, Popovics Lászlót hallották, hamarosan jön Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egdi József és a Túl az Operencián. Találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 157. adása.

igazi közösség nem létezhet saját tükör nélkül. Vaja Nyitrai Marianna és Juhász Zoltán a Révészek Szenna Népzenei Öröksége című zenei kiadvány ajánlójában. Miközben alakulnak a társadalmi struktúrák, mi marad és mi adható tovább a régi korok emberének érzéseiből, gondolataiból. A hagyományban a népzene pontosan annak a közösségnek tartott tükröt, amelyből vétetett. A kiváló énekesnek, hangszeresnek sem lehetett más célja, mint olyan tükröt tartani a közössége elé, amelyben a saját arcát láthatja legszebb formájában. A piacosított pótkultúra elvette ugyan a fényt ettől a tükörtől, de a belső igény még akkor is fennmarad rá, ha nem tudatosul.

A lemezen megszólalnak a duhajokkal csalafintán szembeszálló Molnár és kutyái, a zsandárokkal, akár az egész világgal szembeszálló, szerelmekedvéért a Tiszát átugrató betyár, vagy a magányosan sínlődő rab, csupa férfi elkép története. Majd nótáink sorát az Alai Rigyácon született és felnőtt Bíró István, Hosszú Furulyás és Dudás Pásztor két dallama zárja. Bíró István hangszerén olyan gazdagon díszítette az énekeket, hogy azok eredeti formáját gyakran nagy kihívás azonosítani. Két ilyen, itt is megszólaló dallamának megfejtésében éppen szennai énekes változataik segítettek.

Részleteket hallhattak a Révészek Senna Népzenei Öröksége című lemezről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balog Mariannát hallották!

0: a média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
0: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian. Több ezeren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az iskola kezdési támogatás első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésén, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket, összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett. Több mint 1 700 000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tájvánra csapott le heves esőkkel, és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon holnap is változóan felhős, napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Huszka Jenő Aranyvirág című operettjéből Ötvös Csilla énekelte a Kibontva szárnyunk című dalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén Osváth Júlia, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művészről, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje címmel kitüntetett operaénekesnőről mesélünk Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjéből Melis György előadásában a Régen néma mára húr című dalt. Ezután pedig Huszka Jenő Erzsébet című operettjének dallamai csendülnek fel a Déli Bábos Hortobágyon, az előadók Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Osváth Júlia Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje címmel kitüntetett operaénekesnő. 1908. február 15-én született Rákospalotán. A 20. század egyik legnagyobb magyar színpadi művésze. Már 9 éves korában zongorázott, és egy barátnője révén került Carlotta Felicián olasz énektanárnőhöz. Az énektanulást titokban tartotta édesapja előtt, aki csak véletlenül egy kávéházi sakkozás alkalmával látta meg a lánya sikeres vizsgájáról szóló hírt az újságban. Később egy időre felhagyott az énekléssel, és éveken át varrással foglalkozott. Az 1920-as évek végén azonban csatlakozott a Lichtenberg, majd a Palestrina kórushoz, ahol a szerzett tapasztalatait későbbi szóló énekesi pályájának egyik nagyon fontos alapjaként tartott számon. És most következzen Szirmai Albert Alexandra című operettjéből Alexandra dala. Énekel Osváth Júlia. Túl az Operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Osváth Júlia rendkívüli tehetségére már a Zeneakadémián felfigyeltek. Olyan gyorsasággal haladt a tanulmányaiban, hogy egyetlen év alatt elsajátította 3 évfolyam teljes anyagát, és rögtön a 3. évfolyamba került. Innen már egyenes út vezetett az Operaház énekmesteréhez próbaéneklésre. 1934-ben Puccini Manon Lescaut című operájának ékszeráriájával felvételizett. Zongorán a nála 4 évvel fiatalabb, mindössze 22 éves Solti György kísérte, aki később a világ egyik legnagyobb karmestereként szerzett hírnevet. Később az énekkoráról kiszűrődő, bravúros La Grange áriát éneklő Osváth Júliára az Operaház akkori igazgatója, Radnai Miklós is felfigyelt. Ezúttal Ferencsik János ült a zongoránál. Most hallgassuk Osváth Júliát, aki a pályája kezdetéről mesél.
1: Már fiatal koromban a zenéhez vonzottam, magam se tudom, hogy ösztönösen, úgyhogy édesanyám 9 éves koromban odaadott zongorázni tanulni, és hogy is tanulta meg a hangjegyeket, magam sem tudom, mert tökéletesen blattoltam, mikor is 20 éves koromban, 1928-ban beiratkoztam a Lichtenberg kórusba, vágytam, hogy kórusba énekeljek. Föl is vettek azonnal, mert a Brahms Requiem szoprán kórus szólamának az első oldalát hibátlanul leénekeltem. Emlékszem, Ferencsik János volt a zongoránál, ott volt korrepetitor a Lichtenbergnél, és azonnal fölvettek a kórusba, ott egy évig énekeltem. 29-ben átmentem a Palesztina kórusba. Bárdos Lajos zongorázott, és odaadtak egy kézzel írott Bach lapot, amit le kellett szintén énekeljem. És kérem szépen, hibátlanul leénekeltem a tintával írott kottát, azt mondta a hátranézet, maga kérem, hol tanult meg így blattolni, hiszen hibátlanul leénekelt ezt a Bach partitát. Hát hogy tudja le? Hát mondom, nem tudom, én így. Azt mondom, maga mit csinál kérem? Mondom, kérem, én varónő vagyok. Hát tessék, üljön be a szoprán szólam, és ott voltam 3 évig, mikor odajött a Bazilikának az orgonistája, Zsaskovszkinak hívták, föltűnő szép nő voltam, és odajött, megkérdezte, hogy nem jönne hozzánk a Bazilikába, a kórusba? De mentem, mert fizettek is, és már mindjárt kérem a Schubert G-dur misének a szólamát odaadtak, még hol volt az énektanulás? Sehol. Próbát énekeltem a Zeneakadémián,

0: tanszakra, és fölvettek harmadik akadémiai osztályba, ahol egy évet jártam, és a két opera tanszakot már ott hagytam. Sík József lett volna énektanár, de az egész évben beteg volt, úgyhogy minden tanultam, csak pont énekelni nem. Akkor megismerkedtem a Kóri Endrével, azt mondta, nem jönne a Palota Járpádhoz tanulni énekelni az operába? Mondom, nem mennék, elviszem. Na akkor elmentem, kiabáltak a harmadik ember, Sorti Gyuri, jöjjön ide, kísér kell egy fiatal nőt énekelni akar tanulni, hogy mit énekel egy áriát, a Manonból az Ékszár áriát énekeltem, és akkor fölvettek tanulni a Palota Járpádék. Most csodálkozom, hogy mi jön. Akkor 6 hónap után elénekeltem a Lagrange áriát a Radnai Miklósnak 1935. január 16-án. Azonnal magánénekesnőnek szerződtettek az operába. A Varogép mellől van ilyen?
1: Osváth Júliát hallottuk. És most következzen az előbb említett Lagrange áriának egy részlete Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából. Az előadó Osváth Júlia. Túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Osváth Júlia 1935. június 17-én mutatkozott be az Operaház színpadán Erkel Ferenc Hunyadi László című operájában, Gara Mária szerepében. A fiatal művésznő számára emlékezetes debütálás egybeesett a címszerepet alakító dr. Székelyhidi Ferenc 25 éves jubileumi búcsúestjével, amely különleges rangot adott az előadásnak. Különösen nagy örömmel dolgozott együtt az Operaház meghatározó alkotó egyéniségeivel, Nádasdy Kálmánnal és Olá Gusztávval. Kedvenc énekese Svéd Sándor volt, karmesteri eszményképének pedig Ferencsik János tartotta, akinek könnyed, mégis rendkívül precíz és megbízható vezénylése mély benyomást tett rá. Ferencsik jól ismerte Osváth Júlia ösztönös muzikalitását és azt a különleges képességét, amellyel a színpadon szinte teljesen egyé vált szerepeivel. És most következzen Franz von Suppé Boccaccio című operettjéből Fiametta áriája. Énekel Osváth Júlia. Dankó Rádió.

0: Operettek a Dankó Rádióban.
1: Gyere, Tubicám, ülj ölembe, cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen. Új csüppről, hogy volt régen, mikor te meg én, a ligat rejtek én, egymással lehetünk szerelem terén.
2: Rűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrűrű

0: Az idő eljárt, a múltnak vége már. Egy csók ma nem tart oly sokáig, Oktogontól Krisztináig állna szőr helyett. Ma pensgőt rendelek, a drága lányka mégse édesebb.
1: Kis szegény lakás, bátrim és brilliáns.

Kedves hallgatóink, éjjel az Omnibus tetején, Czerkovics Béla Csókos asszony című operettjéből a slágert Peller Anna és Peller Károly énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján Czerkovics Béla műépítészre, zeneszerzőre, színigazgatóra, népszerű sanzon és operett szerzőre, a századforduló utáni magyar kuplé és sanzon szerzők egyik legjelentősebb alakjára, aki 1881. július 11-én született Szegeden. A MÁV-nál mérnökként dolgozott, de 1919-ben nyugdíjba vonult, hogy csak a zeneszerzéssel foglalkozhasson. 1918-tól több ízben is a Royal Orpheum igazgatója volt. Legismertebb operettjei közé tartozik az Eltörött a hegedű és a Csókos asszony is. Életműve rendkívül gazdag, közel 800 dalt, 36 operettet és 2 filmzenét komponált. Nevéhez számos népszerű sláger fűződik, többek között a Mi muzsikus lelkek, az Asszonykám adj egy kis kimenőt, a Látta-e már Budapestet éjjel, és a Lehoznám néked a csillagokat is az égről. Czerkovics Béla 1948. október 24-én csatlakozott az égi társulathoz. És most Csúrja Tamás operaénekesre, a Magyar Televízió Nívó díjával kitüntetett baritonistára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1959. április 18-án született Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ének és opera szakán tanult, ahol 1979 és 1985 között Fábri Edit, Bende Zsolt és Kaposi Margit voltak a mesterei. Főiskolásként részt vett a Bayreuthi Nemzetközi Ifjúsági Zenei Kurzuson, emellett külön díjat nyert egy hollandiai nemzetközi énekversenyen. 1984-ben szerződtette a Magyar Állami Operaház, amelynek azonban mindössze 5 évig volt a tagja. Számos jelentős opera szerepben lépett színpadra, többek között a Hári János, a Don Giovanni és a Sevillai Borbély főszerepeiben. Csúrja Tamás 1989. április 12-én csatlakozott az égi társulathoz. Most fogadják szeretettel Kacso Pongrácz János Vitéz című daljátékából Bagó dalát Csúrja Tamás előadásában. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Most Bilicsi Tivadar színészre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1901. szeptember 6-án született Budapesten. Szinte minden műfajban maradandót alkotott színészként, komikusként, táncosként, énekesként, sőt, drámai szerepekben egyaránt. Népszerű színész volt, ezért gyakran szerepelt a magyar rádióban és a magyar televízióban is. A 80-as években személye összefort az akkori időkben divatos nosztalgiával, amelyet a vele egykorú generáció a monarchia kora és a század első évtizedei iránt érzett. Talán legjobban saját szavaival lehet jellemezni. Mulattattam, de magam is mulattam. Számtalan slágert adott elő, amelyek közül sokat vele azonosított a közönség. Mint például Nem Wurlitzer a Verkli, Most, amikor minden virág nyílik, Mi muzsikus lelkek. Bilicsi Tivadar 1981. július 11-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most hallgassuk meg Fényes Szabolcs nagy slágerét az 1942-es Katyi című filmből. Na tudja mit? Énekel a felejthetetlen Bilicsi Tivadar. Túl az Operencián.

remény. Hajnaltájban kezdek élni, én a vén bohém. Ismer minden konfliskin a vén Stefániát. Ezt a nót

0: hazam itt, megsúgok itt. Csak az, hogy régi vádok titkom valakit, nem súgok itt, csupán annyit. Róla, hogy önteket te szörnye hasonlít. Remélem, huncut szívek, egy vár, hogy ki lehet. Hát ez amit megsúgok itt.
1: Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Osváth Júlia, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Köztársasági Érdemlen középkeresztje címmel kitüntetett operaénekesnő. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sirkó László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelent a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagjának lenni, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés volt a Móka Mikik után Móka Misinek lenni a televízió Zseb TV című gyermekműsorában. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. Ukrajna az elmúlt napokban több hasonló műveletet hajtott végre, és célpont volt a Tagánrogi tengeri kikötő. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 haltak meg, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemetér találat, 7 ember sebesült meg. Több ezeren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Szerbia elismeri, hogy bűncselekményeket követtek el, de álláspontjuk szerint azokat nem lehet népirtásnak minősíteni. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A meghívottak között volt mások mellett egy tanzániai nő kisgyermekeivel, egy ukrán férfi, aki egy római plébán talált menedékre, és egy szudáni fiatalember, aki szakmát tanul a római egyházmegye támogatásával. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre, egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradások helyenként villámáradásokhoz vezetett. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodó tegnap nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött. Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és gyermekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen. Holnap is változóan felhős, napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Dalos élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyeket elég meghallani néhány ütem erejéig, és már is a családi összejövetelek, a régi lakodalmak, vagy egy jó hangulatú baráti este emlékei jutnak az eszünkbe. Ezeket a nótákat együtt énekelték a nagyszüleink, a szüleink, és ma is ugyanazzal az örömmel csendülnek fel. Adásunk nyitányában most két olyan kedvenc következik, amely a barátságról és a szerelemről mesél. Elsőként a Ha igazi jó barátom vagy című szerzeményt Petrik Balázs előadásában halljuk, majd Jenei Gábor énekli az Ilyen asszony való nékem című nótát ifjabb Sárközi Lajos és zenekarának kíséretével. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók dalos vallomásai.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. A folytatásban kedves hallgatónk Pálffy Károlyné Ilona osztja meg velünk dalos élményeit. Ilona egész gyermekkorát áthatották a legszebb magyar nóták, később férjével való megismerkedésük és közös életük meghatározó pillanataihoz is ezek a dallamok szolgáltatták a legszebb aláfestést. Számára a családi nóták ma is erőt adnak a mindennapokban, megnyugvást hoznak a léleknek, és hűséges társai maradtak. A beszélgetésünk elején kicsit visszamegyünk a gyermekkorba. Ki volt nótás, dalos a családban? Ki az, aki énekelt? Szülők, nagyszülők?
1: Az édesapám, ő otthon a jószágok körül, mikor etetett is, ő mindig dalolt, fütyült, ő mindig ilyen nagyon jó vidámkedély volt. Anyukám is szeretette, úgy, mikor voltak összejövetelek. Ő úgy olyan csendesebb volt, de ő is szerette a nótákat.
0: Mondhatjuk, hogy a munka része volt, hogy nótáztak, nem csak az ünnepnapokon. Mivel foglalkozott az édesapja?
1: Földbőves volt, paraszt ember, földet művelt, és abból élt a család. Nagyon sokat dolgoztunk. Hát én is már 13 éves koromtól kint dolgoztam az apukámmal. A búza megtermett, azt megőrlette apukám, sütötte anyukám a kenyeret, megtermett a burgonya, minden a gyümölcs. Ott kora tavasztól késő őszig mindig volt gyümölcs. Volt olyan, hogy kapáltuk a kukoricát, és akkor apukám, anyukám meg én hármasba kapáltunk, és hát bizony nagyon sokszor nótáztunk. A zöld erdőbe, de magas, azt nagyon sokat daloltuk, énekeltük, mert mi nagyon közel laktunk egy hatalmas nagy erdőhöz. Én mikor még iskolás voltam, nagyon sokszor irány ki az erdőbe. Én nagyon fiús típus voltam.
0: Ilona hogyan vitte tovább a magyar dallamok szeretetét?
1: A férjem is nagyon szeretett mulatni, ő is szerette a magyar nótákat, akkor még nem diszkó, akkor még bálak voltak, ott is játszottak magyar nótát, csárdásra táncoltunk, ott ismerkedtem meg utána, aki férjem lett, és ez a nóták, én mikor ezt meghallottam, ezt a éjfélkor a bálteremben nótát muzsikának, akkor úgy rögtön az Úristen, hát ez olyan, mint ez ránk lett volna írva. Kérdezte, hány éves vagyok, hol lakok, meg stb. És akkor hát én mondtam, hogy hát én már akkor betöltöttem a 18 évet, otthon dolgozok a szüleimmel, mondtam, hogy kint lakunk Gerlán, mert akkor még kint laktunk a tanyán, és akkor hát egy kint kapáltunk anyukámmal egész nap, konyhaablakon kinézek, mondom, ez nem szomszéd gyerek, majd megtudják, hogy ki. És akkor jött, és akkor bemutatkozott, és rögtön első alkalommal mindjárt mondta az apukámnak, hogy ő szeretne megesküdni majd velem hamarosan, majd október 22-én még meg is esküdtünk.
0: És meddig tartott ez a házasság, kedves Ilona?
1: Hát ez sajnos csak 33 év, meg még egy pár hónap, mert ugye ő beteg lett, és ő sajnos meg is halt, de nem vagyok magányos. Én mindig a Dankó Rádiót hallgatom.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben is a magyar nóta legszebb dallamai szólnak önökhöz. Elsőként egy különleges hangulatú hallgatót hallhatunk. Éjfélkor a bálteremben Bányai Márton énekel, Patai Zoltán és zenekara kíséretével. A Szerdahelyi János és Esznagy Endre nevéhez fűződő szerzemény a bálok meghitt nosztalgikus világát idézi fel, ahol az éjféli percek egyszerre jelentenek búcsút a felejthetetlen estétől és az új remények kezdetét. Majd Kárász Tímea Fatima énekel Baranyai István és zenekara kíséretével. Egy tradicionális csárdás csendül fel, zöld erdőben, de magos. A Dankó Klub fertődi felvételét hallhatjuk 2019. júliusából.

0: Kellemes estét és további jó rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. Dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló magyar muzsikával a családunk nótáit hallják. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban is érdemes lesz velünk tartani, Drágán Lajos osztja meg velünk édesanyja legkedvesebb nótáját. A hajdúszoboszlói nótaénekes egész életét áthatotta a zene. Elmondása szerint, mióta az eszét tudja, a magyar nóta valamilyen formában mindig jelen volt mindennapjaiban. Szülei otthon népdalokat és nótákat énekeltek.
1: Drágán Lajos nótaénekes vagyok. Édesanyám kedves nótája volt a Hogyha ír, majd édesanyám írjon a falunkról című nóta. Nagyon sokszor hallottam tőle, amikor otthon főzött. Mi meg figyeltük, hogy mit csinál.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta ereje abban rejlik, hogy a legegyszerűbb emberi érzéseket is őszintén és szívhez szólóan tudja megfogalmazni. Az édesanya szeretete, a távolság fájdalma és a hazavágyódás olyan érzések, amelyek mindenkorban úgy

0: Kedves hallgatóink, 60 évvel ezelőtt egy televíziós műsor indult útjára, amely nem csak új slágereket adott az országnak, hanem a magyar könnyű zene történetét is alapjaiban formálta. Az 1966-os Táncdalfesztivál számos máig népszerű előadót és dalt emelt a reflektorfénybe, ezért ezen a hétvégén itt a Dankó Rádióban a fesztivál 60. évfordulójára emlékezünk. Olyan örökzöldek csendülnek fel, amelyek generációk közös zenei emlékeivé váltak. Kós János az első Táncdalfesztivál 12 döntősének egyikeként fontos szerepet játszott a magyar könnyű zene történetében.
1: Nekem nagyon nagy szerencsém volt akkor, hogy nem volt férfi utánpótlás. És én úgy berobbantam, pont jó időben. De föltétlenül kellett az a szerencse hozzá, hogy ez az illető ezt meghallja, és behívjon engem egy hét múlva, hogy szeretne énekelni? Mondtam, hogy szeretnék, hát zenésznek készültem, és amióta az eszemet tudom, mindig is zenész szerettem volna lenni. Mindent szerettem volna csinálni, mert a zenével kapcsolatos, tehát énekelni is. Kimondottan énekesnek nem készültem. És kipróbáltak. És még engem is meglepett, hogy milyen sikerem volt. Az első tánczenei felvételem a 13-as stúdióban történt meg. Akkor ez egy sztár stúdió volt. Ott volt a legjobb berendezés. Aztán a 6-os stúdió, aztán lett a 22-es stúdió. Hát volt a micsoda nagyszerű dolog, volt a még egy percet adj nekem. Aztán voltak ilyen kisebb bolondságok, mint a kis kabát, volt a kit érdekel, mikor bejött a twist, nagy twist korszak. Volt a kicsi római lány, utána jött egy ilyen hullámvölgy, amikor magam sem tudtam, hogy mit csináljak, de aztán kimentett a vízből egy mentő, amire rá volt írva egy kislány a zongoránál. Utána sok gondom nem volt, mert tényleg azokat a dalokat, amiket elénekeltem, majdnem mind népszerű lett a kislány a zongoránál, tessék, tessék, hölgyek, urak, most nevessenek, a mi férfiak, a nem vagyok teljesen őrült, a kapitány.
0: Egy korábbi felvételen Kós Jánost hallottuk, aki az 1966-os Táncdalfesztivál egyik döntőseként emlékezetes fesztiváldalt hagyott ránk. Annyi ember él a földön. Most ez a dal következik itt a családunk nótáiban. A gondolatébresztő szöveg és a fülbemászó dallam különleges párost alkot. Kós János megosztott második díjat nyert, és a dal máig a magyar táncdal egyik legkedveltebb klasszikusa.

0: A családunk nótáiban minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz, vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. Ezek a nóták generációkat kötnek össze, mintha nagyszüleink, szüleink hangja szólalna meg újra bennük, és velük együtt az emlékek, érzések, örömök is. A folytatásban újszászi hallgatónk Veres Sándorné nyitja meg előttünk emlékei kincses ládáját legkedvesebb családi dallamaival.
1: Megmondom őszintén, hogy a nagyapámtól kezdve ő huszár volt, és ott muszáj volt énekelni, meg nem, hogy muszáj volt, hanem is nagyon jó hangja volt, és utána ugye édesapám, édesanyám, úgyhogy újszász, ahol lakom, szüleim hentesek voltak, most nem minden bokorban született hentes, és ugye szinte mindenki ismerte őket, és főztünk, aztán édesanyám volt a szakács, és utána, amikor megfőztünk, a vacsora lezajlott, ez egy ilyen TS vagy áfész vacsora volt, és akkor utána pedig elkezdtek gyönyörűen mulatni, meg táncolni. Hát ez csoda volt, és ezt nagyon hiányolom mostanság, hogy ebből kevesebb van, és nekem minden származik édesapámtól, édesanyámtól.
0: Maradjunk még a huszár nagypapánál. Milyen volt ez a nótás dalos nagypapa?
1: Ő 63-ban meghalt, késői gyerek voltam. A nagypapa meg közöttünk, ahol laktunk, ugye ott volt legalább egy olyan 500 méter, és akkor ugye nagyon sokat a nagypapáiknál voltam, mert ugye anyuik vágták ott a jószágokat, és akkor jött a nagypapa, értem, és mindig a nyakába vett, meg hazafele is. Aztán mondtam, hogy nagypapa, ne vegyél már, mert apa, édesapám haragszik ezé, meg édesanyja, mert majd mi lesz veled, majd beteg leszel. Nem, egy huszár az unokáját csak a nyakába viheti, ha nincs lova. Nagyon sokat a földre ugye mentünk kifele aratni, akkor ugye jöttek a szüleim is, és akkor a nagyszülő, vagyis hát a nagymamám, meg a nagynéném, azok itthon maradtak, megfőztek, és utána úgy csinálták, hogy egy órára kiértek a földekre, és akkor ott megebédeltünk egy jó nagy nótaszó, és akkor még ilyen 5 éves gyerek voltam még úgy. Valójában a ló szeretet az biztos, hogy hozzájárult. Huszár volt, és Erdély területén voltak jóformán nagyon sokat. Derűs volt, és olyan igazi katona, hogy olyan tudott mindent, és nagyon temperamentumos ember volt.
0: A huszár nagypapához milyen dalok kapcsolódnak? Van-e kedves dal, ami hozzá kapcsolódik?
1: A jó lovas katonának nagyon jó megy dolga, úgyhogy nagyapának ez volt a kedvence, legalábbis ezt hallottam, amikor ilyen 4-5 éves kislány voltam, hát már most egy kicsivel ezt énekeltem mindig, ha mentünk a kocsin is, a lovas kocsin két lovacska előtte, amikor hazaértünk a földekről, akkor meg mindig felültetett a ló hátára, és akkor megint ezt énekeltük vele.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a családunk nótáit, ahol továbbra is a magyar dallamok gazdag világába kalauzoljuk önök, és olyan énekekkel találkozunk, amelyek hagyományainkat, érzéseinket és közös emlékeinket is őrzik. A most következő összeállítás első darabja egy igazi hagyományőrző előadás. A Jó lovas katonának című tradicionális népdal csendül fel a Vikár Béla népdalkör előadásában. Ez a jól ismert magyar népdal a katonai élet hangulatát, a szolgálat büszkeségét és az ahhoz kapcsolódó érzelmeket idézi meg. Ezt követően egy különleges, meghitt hangulatú dallam érkezik. Szél viszi messze a fellegeket. A dalt Szigeti Fercsi előadásában hallhatjuk Tordai Zoltán és zenekara közreműködésével. Az ismeretlen szerző által jegyzett örökzöld kompozíció időtálló szépségével, lírai hangulatával és mély érzelmi világával ragadja magával a hallgatót. A Dankó Rádió stúdiójában 2025. májusában készült felvétel új hangzásvilágban szólal meg, miközben megőrzi a dal eredeti mondani valóját és megható erejét.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. Most Kalocsai Zsuzsa, a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája, a Jászai Mari díja színésznő, operett primadonna, énekesnő, érdemes művész osztja meg velünk legkedvesebb nótáját. Kalocsai Zsuzsa több mint 3 évtizedes pályafutása alatt számos klasszikus és modern szerepben bizonyította tehetségét.
1: Kalocsai Zsuzsa vagyok, és a kedvenc nótám az ereszaladt fecskefészek, és az eltörött a hegedűm, és a kék ne felejtsd, tehát a végtelenségig tudnám sorolgatni, de azért mondtam elsőre az ereszaladt fecskefészket, mert a nagypapám kedvence volt, és imádtam a nagypapámat, és amíg élek, szeretni fogom.
0: A következő percekben a magyar nóta és az operett varázslatos világa találkozik itt a családunk nótáiban. Először Kállai Bori előadásában halljuk az ereszaladt Fecskefészek című hallgatót ifjabb Sánta Ferencé zenekarának kíséretével. Kállai Bori a műfaj egyik legkiválóbb előadója, munkásságát a Dankó Rádió 2023-ban operett előadói díjjal ismerte el. Ezt követően Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjének egyik legszebb részlete, Ilona dala, a Messze a nagy erdő csendül fel, Kalocsai Zsuzsa tolmácsolásában. A Budapesti Operett Színház zenekarát és musical együttesét Fejfer Gyula vezényli, a felvétel pedig a Budapesti Operett Színházban Oswald Marika jubileumi gáláján készült 2023. márciusában. Hallgassuk együtt!

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkezve Danyi Lőrinc és zenekara muzsikál. Csárdás és friss nóta csendül fel. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Fóti Tamás, az adásmenedzserek D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elfogadja az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki programban mindössze néhány találkozó szerepelt helyi magyar közösségekkel. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeum látogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár. De ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az iskola kezdési támogatás első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói, kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követeléscsomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni, az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves csikós töttősi férfit végül a faluja határában, a lucernásban elbújva találták meg. Büntető eljárás indult ellene. Magyar motívumokkal díszített szaxofon szobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A városban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A mai kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét. Holnap is változóan felhős, napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. Északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Ma a Pap István Gázsa vezette zenekar, a Lakatos Róbert Brácsa művész vezette Essencia produkció, Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Cimber Ferenc, azaz a Rustico, majd Cimber Ferenc muzsikál Táncházban című műsorunkban. Kezdjük a Gázsa zenekar magyar-szováti muzsikájával, az összeállítás címe az Erdélyi Barokk Emléke. Utána Pap István Gázsa a Barozda együttes tagjaihoz csatlakozik, kikkel a Száz Csávási Dalárda repertoárjából énekelnek jó néhány dalt.

felvidéki lakatos Robert Brácsa művész vezette Essencia produkció muzsikája szól táncházban című műsorunkban. A Haydn Nagysajón és az Ablakomba, Ablakomba szól előadásukban.

Térjünk vissza az erdélyi származású prímás Pap István Bece nevén Gázsa és zenekarának felvételeihez. A zenekar fúvósa Csávás Attila játszik klarinéton, akit Árendás Péter kísér dobon, majd Mezőméhesi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban előadásukban, román aszimetriák.

Gázsa zenekar most következő felvételének címe Páva variációk. A muzsikusok Pap István Gázsa, Székely Levente, Áreddás Péter és Léber Róbert, akikhez Szász Lőrinc, Léber Endre és Szabó Dániel csatlakozik, a zenekar énekese Demeter Erika.

Az előbbi Kárpát-medencei pávadallamok között somogyiak is szerepeltek. Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Cimber Ferenc, azaz a Rusztikó most következő összeállításának címe Páva volnék, alcíme pedig Somogyi dallamok.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat Nyugat-Dunántúli cimbalom muzsika zárja Zimmer Ferenc, Sós László és Horváth Dávid előadásában. A felvétel előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Egy kitűnő magyar csapattal és egy kitűnő fiatal magyar zenekarral indul a Népek Dalai világzenei magazinunk itt a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Jön a Vigad zenekar hamarosan, utána pedig újdonság, méghozzá Brazíliából az Olodum és a Baiana System közös felvételét hallgatjuk meg. Zenéjük alapja a dob, a szamba és a reggae lüktetése helyi ritmusokkal. Hamarosan bővebben is beszélünk majd a zenéjükről. Olodum és Baiana System Brazíliából érkeznek tehát, és a Vomex nyertesei között a Los Van Van felvételét fogjuk majd játszani. Ők életműdíjat kaptak 2013-ban. Itt a Dankó Rádióban mindez tehát ebben az órában, elsőként, ahogy ígértem, jöjjön tehát a Vigad felvétele a Népek Dalaiban. Világ.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Friss világzene jön, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Az Olodum és a Baiana System közös felvétele következik. Az Olodum Salvador történelmi központjából indult, és az afro-brazil kultúra egyik legismertebb képviselőjévé vált. Zenéjük alapja a dob, a szamba és a reggae lüktetése helyi ritmusokkal, izsősával kapcsolódik össze, sűrű, ünnepi és nagyon erős hangzást teremtve. Az izsősá műfaj eredete tradicionális rituálékból származik, isteneknek szentelt ritmusokra nyúlik vissza. Az Olodum 1979-ben jött létre, abban az időszakban, amikor a karneválok egyre határozottabban kezdték vállalni fekete afrikai gyökereiket. A név Yoruba eredetű, az afrikai vallási hagyományokhoz is kapcsolódik. A Baiana System egy másik, fiatalabb generáció hangja, amely Salvador karneváli örökségét köti össze a Sun System kultúrával. Nem véletlen, hogy az Olodum csapata is fontos hivatkozási pontként említi őket. A nem sokára hallható közös dal így nem pusztán együttműködés, hanem két korszak tökéletes találkozása. Ők jönnek tehát, az Olodum és a Baiana System, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ez a Dankó Rádió. A Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle, amely egyszerre vásár, koncertsorozat, konferencia, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2013-ban nyert a Los One One zenekar, több mint 40 éves működése alatt megmutatta a világnak, hogy a kubai zene létezik, jól van, és igenis jól táncolható zene. A zenekar nevéről több verzió is létezik. A csapat vezetője Juan Formel szerint a név onnan ered, hogy a Los One One a kubai kormány kampányjátéka volt, hogy ezzel növeljék a cukornát kitermelést. Magára a játékra már senki sem emlékszik, de a zenekar dalaira annál inkább. Több mint 40 év alatt több tucatnyi nagylemezt adtak ki. Ők jönnek most tehát a Los One One Kubából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Grúzia és a Kaukázus zenéje szólal meg a következő felvételen, a Kafkáz nevű zenekar jóvoltából. A gyönyörű hangú énekesnőjük Nuria Rovira Salat, spanyol származású. A népek dalaiban is többször hallható Michel Montanaro, a francia török Emre Kaptán és az iráni Habib Meftah sokoldalú tehetségét hallhatjuk a zenekar dalaiban. Tagjai tehát az alapító Fabien Morné kivételével nem kötődnek ehhez a régióhoz, mégis tagadhatatlanul erős érzelmi kapcsolat fűzi őket ehhez a kultúrához, melyet így fogalmaznak meg: nem születsz grúznak, vagy más kaukázusi népnek, azzá válsz, ha szemlélődsz ennek az Európa és Ázsia közötti sarkallatos hegyvonulatnak a hegyei és tavai között, ha felfedezett kultúráit, az ott beszélt több száz különböző nyelvet és dialektust, a népek dalait és táncait. Ez nem egy grúz vagy kaukázusi tradicionális lemez. Ez egy kreatív munka, amelynek kiinduló pontja a régió hagyományos zenéje. A dalszövegek kaukázusi dalszerzőkkel együttműködve születtek, és az énekesnő Nuria nem kevesebb, mint 5 különböző nyelven adja elő őket. Grúz, kurd, szván és török nyelven többek közt. A nyelvtudáson túlmenően széles érzelmi skálán adja elő ezeket a gyönyörű dalokat. Ők jönnek tehát a Kafkáz, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Egy fantasztikus felvétel mindjárt az óra legelején, Vanny Fox és Anna Moore közös dala. Ezzel indulunk hamarosan, de jön egy friss világzene is természetesen. Nem is akárkitől. Steve Martin neve ugye ismerősen csenkett, de színészként és komikusként ismerjük őt leginkább. Viszont a bluegrass, a country zene egyik rokona számára nem alkalmi kitérő, hanem régóta tartó mély szenvedély. Ő jön tehát Steve Martin és Alison Brown közös felvétele. Az újdonságok között hamarosan hallgatjuk majd. A Womex nyertesek közül pedig egy életmű díjas jön, 2016-ban kapta meg Calypso Rose. Az ő muzsikája is érkezik tehát hamarosan, és kitűnő magyar világzene is lesz. Behumi Dóri a Budapest bárral, engem a rumba döntöget romba. Ezt hallgatjuk tehát ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai világzenei válogatásunk, ahol már is érkezik Vanny Fox és Anna Moore fantasztikus felvétele.
2: Espanha meu, espero eu, que me vejas desfilar.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzene

friss világzene jön, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Steve Martin és Alison Brown közös albumáról hallgatunk meg egy felvételt hamarosan. A lemezen két olyan muzsikus találkozik, akiket ugyanaz a hangszer köt össze, a banjo. Steve Martint sokan ugye színészként és komikusként ismerik, de a bluegrass a country zene egyik rokona, amely gyorsabb, virtuózabb és akusztikusabb, valamint az öthúros banjo számára nem alkalmi kitérő, hanem régóta tartó mély szenvedély. Alison Brown pedig a műfaj egyik meghatározó banjósa, aki nem csak őrzi a hagyományt, hanem új hangokat és új zenei irányokat is keres benne. Közös munkájukban Brown dallamai és Martin szövegírói világa kapcsolódik össze, könnyed humorral, pontos hangszeres játékkal és némi finom melankóliával. A most következő Bluegrass Radio egy képzeletbeli dal útját idézi meg, amely egészen a Bluegrass rádió sikerlisták élére kerül. Steve Martin és Alison Brown, ők jönnek most át itt a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A Vomex a legnagyobb világzenei seregszemle, amely egyszerre vásár, koncertsorozat, konferencia, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2016-ban egy akkor 77 esztendős Trinidad Tobago-i énekesnőt Calypso Rose-t díjazták. Ő már akkor több mint 60 éve szórakoztatta a közönségét. Már tinédzser korában beleszeretett a kalipszó műfajába. 15 évesen írta első dalát, majd az 1978-as karneválon meglepetésre az addig férfiak uralt a műfajba betört, és meg is nyerte a versenyt. És még a következő 4 évben is nyert. Az elmúlt évtizedekben több mint 800 dalt írt, amelyekkel alaposan megváltoztatta a társadalomban uralkodó véleményt a családon belüli erőszakról és az igazságtalanságokról. Több nemzetközi díjban is részesült, ő az igazi kalipszó legenda. Jön már is Calypso Rose felvétele, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

0: This town was built by strangers.
1: Ez a Dankó Rádió. Mindig is tudtuk, hogy a spontán dolgok nagyon jól tudnak elsülni. Így történt ez a Budapest Bárral is, hiszen az ő formációjuk is először csak egy alkalmi zenélésnek indult. Markas Róbert alapította a zenekart, aki egyébként 5 éves korában kezdett hegedülni, majd 10 évesen került be a 100 tagú Budapest cigányzenekarba, ahol rövid idő alatt vezető prímás lett. Bejárta a világot, majd 20 évesen elvégezte a Zeneakadémiát. A régi kávéházi cigányzenekarokat szerette volna egy fellépés erejéig megidézni. Ehhez toporcott zenészeket a pop szakmából, de annyira belemelegedtek és olyan jól érezték magukat együtt, hogy az együttműködés immár 10 éve töretlen lendülettel működik. A következő dalt Behumi Dóra énekesnő fuvalistával rögzítették, akinek gyerekkori álma teljesült be azzal, hogy énekesnő lett. A génjeibe a művészi pálya szinte kódolva volt, hiszen művész családba született. Az Engem rumba döntöget romba című dalt eredetileg Ákos Tefi, az 1940-es, 60-as évek egyik legismertebb és legképzettebb tánzdal énekesnője adta elő, és most a 2000-es években újra sikerre vitte a Budapest Bár ezt a fülbemászó muzsikát. Jön tehát a Budapest Bár és Behumi Dóri itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

0: C'est là?
1: C'est la fin.
0: Ah bon? Ah, eh.
2: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
3: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Perúból játszunk világzenét az óra elején. Jó estét kívánok mindannyiuknak, ez a Népek Dalai világzenei magazinunk a Dankó Rádióban. Pacha Vakaimunan, így hívják a formációt, amely hamarosan érkezik tehát. Utána pedig vadonatúj világzene Nagy-Britániából, a kollektívá 9 tagú női csapata érkezik. Hangzásukban erős ütőhangszeres alapok, feszes fúvós témák és jazzes harmóniák kapcsolódnak össze. Ájú, ájú daluk címe, egy kis vidám dal hamarosan jön, tehát a kollektívá csapata Nagy-Britániából egy újdonsággal, a Vomex nyertesek között pedig Maliból jön, Umu Songari. Életműdíjat kapott 2017-ben. Az ő felvételét is hallgatjuk, és egy kitűnő zenekar az óra vége felé majd az USA-ból. Őket úgy hívják, hogy Los Lobos. Ők is zenélnek tehát ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. Elsőként azonban, ahogy ígértem, irány Peru. Itt van a Pacha Vakaimunan.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Vadonatúj világzene jön a folytatásban. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Nem sokára a londoni kollektívá Ájú Ájú című dalát hallgatjuk meg. A 9 tagú női zenészekből álló kollektíva az afro-latin zene és a jazz műfajait vegyíti alkotásaiban. Imádják az ezekben a műfajokban megvalósítható zenei szabadságot, ezért saját bevallásuk szerint még véletlenül sem szeretnék egyetlen műfajba bezárni művészetüket, zenéjüket. Hangzásukban erős, ütőhangszeres alapok, feszes, fúvós témák és jazzes harmóniák kapcsolódnak össze, miközben a 70-es évek New Yorki latin jazz világának hatása is érezhető rajtuk. A kollektíva számára a közös alkotás nem hierarchiára épül, hanem figyelemre, a már említett szabadságra és egymás zenei ötleteinek támogatására, megvalósítására. A következő dal az Ájú Ájú ebből a nyitott, lendületes és sok felől táplálkozó zenei világból ad ízelítőt. Kollektívá Nagy-Britániából jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

ez a Dankó Rádió. A Womex sorozatunkat folytatjuk, a legnagyobb világzenei seregszemle, ugye, amely egyszerre vásár, koncert, sorozat, konferencia, tematikus dokumentumfilmfesztivál és díjátadó is. Mi ezen a héten a korábbi nyerteseket ünnepeljük. 2017-ben diadalmaskodott Maliból Umui Songari, aki 21 éves volt, amikor megjelent első albuma, a Muszulu. A női egyenjogúságért és a poligámia ellen fellépő dalaival egy csapásra ismert lett 1989-ben. Azóta nemzetközi elismerések sorát kapta meg, és felléphetett a világ legrangosabb koncerttermeiben. Mindezek mellett arra is jutott ideje, hogy üzleti terveit véghez vigye. Foglalkozik szállodákkal, saját nevén futtatott városi terepjáróval, és még saját márkás rizst is piacra dobott. Mindezt sikerrel. De dalaiban továbbra is a nőket érzékenyen érintő témákkal foglalkozik, és számos közösségi projektben vesz részt tevékenyen. Ő jön tehát Umui Songari, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Ez a Dankó Rádió nem csak nevében kötelezte el magát a vadságnak, a Los Lobos, vagyis a Farkasok nevű mexikói-amerikai rock együttes, amely 1973-ban alakult meg a kaliforniai állambeli Dixonban. Az alapító tagok ugyanis egy laza vad időszakban, kamaszkorukban találkoztak egy USA-beli középiskolában, és elhatározták, hogy saját együttest alapítanak. Első nagylemezüket 1976-ban adták ki, és azóta sem álltak le, még 21 album került ki a kezeik közül, valamint sikerült betörniük a filmiparba is, ugyanis a Los Lobos szerezte a Desperado című film zenéjét is. De ismertek arról is, hogy a bluestól a latin zenén át a rockig mindent el tudnak játszani. Mostanában minél egyszerűbb dalokat akarnak írni, és azt mondják, ez nem könnyű, egyszerű és mégis átütő erejű dalt írni nehéz, mivel le kell csupaszítani hozzá a lelküket, és ez nem könnyű folyamat. A most következő nótával szerintem igencsak jó munkát végeztek. Őszinte is vad, akár csak maga a zenekar. Jön tehát a Los Lobos itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Két hót földje, de két hót földje van az én ides kedves apámnak. Két szép szeme, de csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak.

Még akkor magpipázik, kinn a jánya cicázik, cica-cica cicázik a legényen. Hallja, kenne pipázzon, inkább arra vigyázzon, hogy a jánya ne cicázzon a legényen. Hagyja a pipáját, verje meg a jányát, mert a mékent pipázik, kinn a jánya cicázik.

0: jön a csóka, az estbe takar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeress belém.
1: Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

benne a vegyár, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ,

soha a szeretőbe. Jobb ujjamról a balra húzom a gyűrűbe, de nem hagyom el soha a szeretőbe.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Bíborban ég bakonyerdő levele. Szávozd Richard hallgatójával kezdjük adásunkat. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Húsz csak prímás itt a Dankó Rádióban. Nem sokára Csuti Csabát halljuk és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarát 2005-ből. Majd egy 2023-as felvételről Dankó Pista és Pósa Lajos egyik közös dala szól. Szőke kislány csit-csit-csit. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2023-ban Karcagi Jánossal és Németh Csicsó József zenekarával. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

2023-ban az év magyar nótája szavazáson harmadik helyezett lett Burka Sándor és Babusa Miklós Halljátok cigányok című frisse. A dalt nem sokára Miklósi József énekli el nekünk. Előtte még Mindszenti Ödön csáldását hallgathatjuk Nádasdy László és Ifjabb Berki Béla zenekarának tolmácsolásában Gödöllői Akácerdő. És most is Ifjabb Berki Béláék húzzák, Fényes György elénekli Esznagy Endre és Dóri József hallgatóját. Azt mondják, hogy szerencsém van.

0: rengetegből olyan, csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok.
1: Az Aranyeső című csárdást a folytatásban Tarnai Kis László énekli el nekünk, akinek Szalai Antal és zenekara muzsikál a 2016-os felvételen, mely a Budapesti Thália Színház mikroszínpadán készült. Előtte még a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix dalol Rózsa bokorba jöttem a világra. Ez a felvétel is, Dankó klubos felvétel, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek házában készült 2019-ben. A művésznőnek Johann János zenekara játszik. Most pedig szóljon Bánya Jaladár és Magyar Ádi Jenő hallgatója a Gyöngyvirágos kiskertedben című dal. Tatai angol kertbéli felvételről halljuk Bősi Szabó Lászlót és Báder Ernő zenekarát.

Ez volt Sallai Misi, Csak úgy mondom magának című csádása a csodálatos Kovács Apollóniától. A folytatásban pedig Tollai András dalol nekünk, aki tavaly átvehette a Dankó Rádió Magyar Nótadíját. A művész úr ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatójával érkezik, valamint Németh Csicsó József zenekarával. Én is hittem egyszer. Utána halkan pengesd ezt a csárdást, Szalai László és Nemes Rózsa dala szól, Szász Katinak majd Berki Péter zenekara játszik. Itt és csak is itt a Dankó Rádióban.

Műsorunk felénél járunk, a folytatásban egy csárdást hallgathatunk. Ez Kádas György dala lesz Mészáros János Elek és Jónás Géza zenekarának előadásában. Kék a búzavirág. Az együttes élén Varga Jenő a prímás, a felvétel pedig a Duna Televízióban készült, még 2023-ban. Utána a Dankó Rádió egyik saját felvételéről Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frisse szól, Hajnalom, csillagom. Szőlősi Emesének Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Majd ifjabb Sárközi Lajos és együttese muzsikál, egy Dankó klubos felvételről, mely a Sára Sándor vetítőteremben készült 2023-ban.

könnyek nélkül élni könnyebb. Vigyázz, mert szúr a rózsa ága, fényes a cipőm, kényes a szeretőm, és 10 pár csókot, ezek a dalok következnek. Szent Irma jellemér megzenésített Petőfi Sándor versét, Buta Árpád Attila énekli Balázs Tamás zenekarával. Autede és Vitárius Imre nótáját Horváth Istvántól és a BM Duna művészegyüttesének népi zenekarától halljuk, a Gajd Vokál közreműködésével. Bokor János az, aki az Andalgót énekli nekünk. A művész úr 2023-ban a Dankó Rádió életműdíjasa lett, most pedig nem sokára Lakatos Miklós zenekarával együtt hallható itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában Leszler József és Cserkuti Sándor dalának előadójaként. De a sort Gáspár Annival kezdjük, hiszen ő énekli a hallgatót, mely Szerdahelyi János dala, Nyári László és zenekara muzsikál.

Tíz pár csókot egy végből, a legédesebb jéből, galambom a legédesebb jéből.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják alapba, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát alapba, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj, haj.

Köszönöm, hogy hívtál engem. 2016-ból hallgathatjuk meg Tolnai László és Csárkuti Sándor nótáját, Benedek Fi Katalin és Balázs József zenekarának előadásában. Dócs Péter az Asztalomon Badacsonyi című csárdással érkezik, valamint Tordai Zoltán zenekarával. Kondor Ernő és Vályi Nagy Géza dala után szintén egy csárdás szól, mely Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán szerzeménye. 1970-es a felvétel, mely Győri Szabó Józseffel és Lakatos Sándor zenekarával készült. Sárgul már a kukoricaszár. Hamarosan itt hallható a Dankó Rádió Húscsak Prímásában.

sörös üveg, sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres minden pohár.

nincsen csillag, mind lehullott a földre. Serli Lajos dalát hallhattuk az iménti percekben Dániel Gábortól és Jónás Géza zenekarától. Az együttes élén ifjabb Csóka Gyula volt a prímás. Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a Hús csak prímás. Én valamennyi kollégám nevében most búcsúzom önöktől, köszönjük tisztelettel, hogy velünk tartottak. A folytatásban is hallgassák a Magyar Zene Rádióját, hogyha tehetik, és találkozzunk legközelebb egy újabb Hús csak prímásban. Most Morzsa Oszkár muzsikál, jön a Gondolatban nálad című dal. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.